0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai oldalon a Lánchídtól északra található öntött vasból készített díszes mérceházikót 1913-15 táján telepítették. A műszerek kijelzőit a házikó kis ablakain keresztül tudta leolvasni a sétáló nagy közönség. Az évek során a házikó műszerei elromlottak, megrongálódtak, de az 1986-os felújítás után a házikó visszakerült eredeti helyére. A vízszintmérő műszert 1995-ben digitális berendezéssel egészítették ki. A budapesti vízállásokat egészen 1998-ig a Vigadónál levő mérce távjelzőjévé alakításáig az itt mért adatok alapján rögzítették. A házikó legutóbbi felújítása 2017 végére készült el. A vízmérce házikó ismételt üzembeállásával a több mint 100 éves létesítmény a mai kor technológiája segítségével hagyományőrző, mégis korszerű módon segíti a vízrajzzal kapcsolatos munkákat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik

0: Val találkozik majd. A Főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállás 38 cm volt. Ezt 2018. október 25-én mérték. A korábbi rekord 51 cm volt 1947-ben, azaz 71 éves rekord dőlt meg 2018-ban. A sosem látott alacsony vízszint miatt rendkívül érdekes dolgok kerültek napvilágra a Dunamedrében. Régi fegyverek, több száz éves érmék, hajó és autóroncsok, a felrobbantott Szabadsághíd romja, de még egy felszámolt temető régi sírkövei is láthatóvá váltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden szempontból különleges mozi volt Budán az Átrium, amely 1935-ben nyílt meg. Az elegáns Art Deco filmszínház azonban nem sokáig tudott zavartalanul működni, mert a II. Világháborúban több bombatalálat is érte, az ostrom alatt pedig ideiglenesen mészárszék is működött benne. Az újjáépítés után, amelynek részeként színpadot is kapott a nézőtér, 1947. március 14-én nyílt meg ismét. 2012-ben 4 magánszemély megvásárolta, és színházként felújítva üzemelteti.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. A Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható, meg is csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, aki beavat minket Kalokagatia rejtelmeibe is.
2: A Kalokagatia az egy sorozatatlanképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy itt a művészet az lehet apollonikus, vagy dionysiusi. Most Dargai esetében ez az apollonikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fér be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és hát a legjelentősebb talán a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ahogy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza, és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondoltam, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétségkívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, neki is látjuk nem is azt mondja a reneszánszát, pedig hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
2: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt, mint ez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen formában a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben, annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, akik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomán a kép architektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sok számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra, azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneón, amiről beszéltük, ami nem például az ajtón, a kiállítóterem ajtán, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv, az ő esetében is, Schöffer esetében is, de Vazarelli esetében is, arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, vagy sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe, azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál, rábukkanhatok?
2: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni, Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
2: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolás Schöffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurták Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges, azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitz klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fénykörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, itt vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. Az absztrakt formában dolgoztam föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolás Schöffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a műcsarnokba. Ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott. Már csak önök hiányoznak a műcsarnokból.

Jöjjön a reggeli Express fővárosz-centrikus program ajánlata, a filozófia után szépséggel évforduló 2026, egy programsorozat címe, csütörtökön este 6-kor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében szépségek érkeznek, ahogy megígértem, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje élvezhető, de nem csak a kezeket kell nézni, és azért a fülek is legyenek nyitva Mozart C-dur szonátájára, a D-dur szonátára, Mendelssohn Andante és Allegro brillantéjára, illetve Gershwin három szongjára élvezzék, tehát a négy kezet két gyönyörű hölgytől a Dohnányiban csütörtökön este 6-tól, és folytatódik még a szépség, hiszen Balogh Nella Cello MA diploma koncertje pénteken este 7-kor lesz a Zeneakadémia nagytermében, a hölgy nyilván izgul, a hozzátartozók is, ha nem hozzátartozók, akkor pedig menjenek el szépségért, és most csak a zenéről beszéltem természetesen, segít majd Pellet Sebestyéni zongorán, ha megszólal Bach G-dur szonátája Villadagambára és Cembalóra, illetve Beethoventől az 5. a D-dur zongora trió, persze még ott lesz Sosztakovics is, vezényel Dénes a Vorovszki, Marcel és Balogh Nella várja tehát az izgulókat, a szintén izgulókat és a támogatókat a Zeneakadémián pénteken. A francia intézet sem maradhat ki, egyrészt szépség van, másrészt pedig mozival vár mindenkit, de a legérdekesebb legalábbis számomra az a holnapi, a szerda délután 5-kor kezdődő mese óra, havonta egyszer, ugyanis mindig a médiatárban gyűlnek egybe kicsik és nagyok, Catherine Chamfrou utánozhatatlan hangulatú felolvasására. Én remélem, hogy mindenki érti majd, főleg a 3-6 évesek pontban 5-kor, illetve 3-4-6-tól, a nagyobbak a 6-tól 9 évesekig. Mármint akik értik ezt, és remélem sokan értik Gadányi Jenő művészetét. Holnap 6-kor a Hegyvidék galériában nyílik meg, illetve lesz egy művészettörténeti előadás róla, a születésének 130. évfordulója alkalmából, Kopócsi Anna művészettörténész segítségével. De hogyha már a fiatalokról beszéltem, akkor legyen az egész hétvége az övéké, igen, Generali Gyereksziget, a Hajógyári szigeten. Tessék menni, és tessék vinni, sajnos már azt kell mondanom, hogy akár a nagymamákat is, péntek 16:30 nem elfelejteni a nagy színpadon a Csiri Biri, és akkor mindenki tudja, hogy egy jó hangulatú Halász Judit koncert veszi kezdetét és tart, amíg csak lesznek rossz gyerekek, akik természetesen mindig lesznek, de minden égetni valót imádunk, és minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra. Író, szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, örülök, hogy itt lehetek veled.
1: A kezemben tartom legfrissebb kötetedet, melynek címe Ezüst Célű Felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból, publicisztikákból, tárcákból álló kötet. Mi volt ez, ami ezt a változást előidézte benned?
2: Hát akárhogy is nézzük, én azért nagyon sokáig újságíróként dolgoztam, és alapvetően újságírónak tartom magam. És rájöttem már egy ideje, hogy nekem hiányoznak azok a műfajok, amiket én igazán szerettem. Az egyik ilyen volt a riport, ami egyébként egy kicsit hasonlít a regényíráshoz, hogy valamilyen szituációkba te beleteszed magad. Én nagyon szerettem azokat a riportokat, amiket én találtam ki, és ahol úgy mondanám, hogy beöltöztem, vagy beléptem egy szerepbe. Például azt nagyon szerettem, mikor szobalány voltam a Marriott Hotelben, és akkor tényleg be is öltöztem, meg minden, meg tanítottak nekem ezt-azt, amit egy szobalánynak szokásos. Nyilván nem, mint hogyha tényleg föl lettem volna véve, és aztán mehettem ott napokon keresztül egy valódi szobalánnyal, és nézhettem, hogy mit csinál, meg segíthettem neki.
1: Tehát ez volt a feladat az interjúhoz?
2: Ez nem interjú volt, ez egy riport volt, kérlek szépen. Tehát tényleg, mintha beálltam volna, vagyis hát be is álltam szobalánynak, és végigjártam rövidítetten azokat a fázisokat, amikre betanítják az új jelentkezőket.
1: Na most
2: ez szerintem abszolút hasonlít a regényíráshoz, mert ott is elmegyek a helyszínre, és ott is beleélem magam abba a helyzetbe, hogy az általam kitalált alakok vajon ott, azon a helyszínen hogyan mozognának, milyen körülmények között. Tehát ez volt az egyik kedvenc műfajom, a másik pedig a publicisztika, ami pedig egy abszolút személyes műfaj. És én mindig olyan helyeken dolgoztam, és nagyon hálás vagyok ezért, és szerencsésnek érzem magam. Egyrészt a Nők Lapjánál, másrészt pedig az Elnél, ahol az mindig számított, hogy kiírta azt az adott cikket. Ez most így furán hangozhat, de hát főleg egy online felületen olyan iszonyatos termelés folyik, mondhatnám, hogy futószalag, aminek nyilván vannak értékesebb, vagy hogy mondjam, nagyobb munkabefektetést igénylő darabjai, de vannak tényleg ez a 12 egy tucat, csak hogy többször frissüljön az oldal, és azt lássuk be, az annyira nem fontos, hogy azt ki írta, szerkesztette, fordította, ezt szokták kiadni a mesterséges intelligenciának már. És ezért én nagyon örülök neki, hogy én olyankor dolgozhattam a magyar sajtóban is olyan helyeken, ahol az fontos volt, hogy azt a cikket kiírja. És a kolléganőimnek is volt jellegzetes stílusuk, tehát nekem szerkesztőként meg se kellett néznem nagyon gyakran, hogy ki írta azt az anyagot, mert tudtam, hogy ki írta, mert két mondat után ki derült. És hát nagyon sokat írtam én is, ahogy a többiek is, és fölmerült a Jaffa kiadónál az a gondolat, hogy meg bennem is, hogy ezek úgy ne tűnjenek el, ne szálljanak el a semmibe, hanem ezt érdemes, hoppá, érdemes lenne összegyűjteni. Úgyhogy így született meg ez a kötet, jó részük az írásoknak valamilyen formában megjelentek már, vagy a Nők Lapjában, vagy más felületeken, de egyik sem úgy került be a kötetbe, hogy egy az egyben, hanem mindhez hozzáírtam, átírtam, kiegészítettem, vagy ha olyasmi volt benne, ami egy adott időszakhoz kötődött, azt kivettem, és hát vannak benne új szövegek is.
1: És mit gondolsz, egyszer még visszatér az idő, amikor nagy jelentősége lesz az újságíró személyes hangjának?
2: Hát én nagyon remélem, hogy igen, illetve hát azért most is vannak olyan kollégák, akiknek felismerhető a hangjuk, és akiknek a stílusuk is felismerhető, és annyi a különbség, hogy hát nekem nincsenek túlzott reményeim arra nézve, hogy a print lapoknak a jövője az valamiféle fejlődést fog produkálni. Tegnap bementem a benzinkútra, mert meg akartam venni egy új magazint, És akkor oda masírozok automatikusan, ugye, ahol mindig szoktam menni az újságokat, és ott üres polcok. És akkor hasított belém, hogy hát én erről olvastam, hogy a benzinkutaknál is megszüntették a printlapoknak a forgalmazását, amit azért nem értek, mert hát ott azért szerintem pörögtek a lapok, tehát most nem fogsz azért külön elmenni valahova, hogy újságot vegyél, hanem hogyha úgy is bemész tankolni, kávét inni, pisilni, bocsánat, hát akkor elmész az újságok előtt, és akkor hip-hop megveszed azt, amit meg szeretnél. Tehát, hogyha mesterségesen szűkítik azokat a lehetőségeket, ahol hozzá lehet jutni printlapokhoz, akkor utána hiába tárjuk szét a karunkat, hogy hát nincsen rá kereslet, hát azért ki fogja lejárni tért fölött 5 centivel a lábát azért, hogy printlapokat vegyen. Tehát azért az hatalmas érték, azt nem kellene hagyni elveszni.
3: Hát ki tudja, hát ha még fordul a világ egyet. Kérdés, hogy merre? Ugye?
2: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy milyen irányba fordul.
3: Mörk Leonóra a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra, amikor elővetted azokat a történeteket, amelyeket korábban írtál, akkor ez számodra is azért egyfajta multidézés volt, nem?
1: De igen, és az az érdekes, hogy van az a mondás, hogy nincs unalmasabb, vagy nincs idejét múltabb, mint a tegnapi újság, de viszont szerintem nincs érdekesebb, mint egy régi újság. És nagyon érdekes, például van egy olyan hetilap, amire előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozunk olyan sűrűn, tehát van, hogy mit tudom én, 4-5 darabot is kapok. És az például egy halatlan érdekes dolog, hogy most már tudod, hogy mi történt, amit, mit tudom én, egy hónappal korábban az újságírók, vagy a megszólaló interjúalanyok, vagy szakemberek még csak találgatták, hogy vajon mi fog történni. Tehát ez szerintem ez egy haladlanul izgalmas és tanulságos dolog. Na most nyilván itt nálam nem ilyen politikai dolgokról volt, vagy van szó, de így is nagyon érdekes rálátni, hogy bizonyos dolgok nem változnak, hanem egyszerűen aktuálisak maradnak, vagy maradtak.
0: És melyek ezek a dolgok?
1: Hát mondom, ezek eléggé...
0: Agatha Christie egyszer azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik.
1: Az pláne nem, tehát az nem, hogy mit tudom én, 5-10 év alatt, hanem mint tudjuk, sok száz, ezer, stb. Év alatt sem változik. De miután ezek személyes történetek, akkor nekem az vicces volt, én úgy érzem, hogy én tudok saját magamon is nevetni, hogy vicces volt azt látni, hogy mi húztam fel magam, mondjuk a kével, ezért ma is ugyanolyan bomba biztosan felhúzom rajta magam. Tehát vannak ilyen sztorik, például az egyik kedvencem az volt, mikor bementem az autómmal a szervizbe, és ott nagyon rám akarták kenni, hogy valamiről én tehetek. Tudnék, hogy én tehetek arról, hogy rosszul van kitöltve a forgalmi engedély, mert hogy 1350 köbcenti helyett az volt beírva, hogy 135 köbcenti. És ez azért volt gond, mert a vizsgán aztán ez kiderült, és akkor az önkormányzat meg a márka kereskedés elkezdett azon húzakodni, hogy ez kinek a hibája, ugyanis ha kell egy új forgalmi engedélyt kiállítani, az pénzbe kerül. Ki fizesse ki azt a vadállati összeget, nem tudom, 6000 forint vagy mennyi volt, és akkor tettek ott egy halvány kísérletet, kerül ki fizesse ki azt a vadállati összeget, nem tudom, 6000 forint vagy mennyi volt, és akkor tettek ott egy halvány kísérletet a márka szerizbe, hogy rám kenj.

0: Szóval múltkor is beírta nekem egy HDI autónak a üzemanyagába, hogy benzin. Hát gondoltam, jó. És várta a fickó, hogy én reagálok. Mondom, és az baj. Szóval HDI, mondom, az mi? Hát azt mondja, az dízelüzemű. De mondom, miért tetszik gondolni, hogy én ezt tudom, én újságíró vagyok, nem autószerelő. Tehát, hogy mikor valaki annyira benne él a saját világába, hogy azt hiszi, hogy ami neki teljesen kézenfekvő, az mindenkinek az.
1: Ezek szerint ez a történet, ez rád is most pont ugyanígy hatna?
0: Előbb, te szóru szóra, ugyanígy.
1: Egyébként most érdekes húrokat pendítettél meg bennem, mert nekem a születési anyakönyvi kivonatomban tér el a kerület. Úgyhogy most nemrégiben derült ki, hogy voltak éppen elírták, és eddig én hosszú évtizedeken át voltak éppen máshol születtem. De hát nem baj, egyszer érted, kiderül, szóval nem probléma ez.
0: Hát persze, csak akkor ne a te nyakadba varják, tehát ne téged próbáljanak hibáztatni, hogy te miért nem olvasgatod nap, mint nap. Hol a forgalmi engedélyt érted, hol a születési anyakönyvi kivonatod, hol amit tudom én, jogosítvány, de ezt azt annyi papírja van az embernek, ráadásul mindegyik ilyen apró betűkkel érted, a olvasó szemüveggel se látom, tőlem akármi lehetne odaírva. Tehát én úgy érzem, lehet tévesen, hogy ez nem az én felelősségem.
1: Látod, Nóra, még kiderül, hogy mennyi mindent kell olvasgatnunk.
0: Igen.
1: Az életainkat is. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Mörk Leonóra, író.

0: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra most itt a zene alatt gyorsan átnézte a jogosítványát, ugye? Vagy nem?
1: Nem, azt nem látom szemüveg nélkül, úgyhogy.
0: Legközelebb ellenőrizni kell, esti olvasmány.
1: Az biztos.
0: A könyvedben hónapról hónapra jelennek meg a különböző írások, januártól decemberig. Ennek mi az oka?
1: Valamiféle szervező valamiféle rendszerbe próbáltam én csoportosítani ezeket az írásokat, és mivel anno a Nőklapjában is nyilván úgy ment a publicisztika, hogy váltottuk egymást, tehát rotáltunk a kollégákkal, és valamilyen szinten azért az ember reflektált, tehát télen nem valami nyári dologról írt, és vice versa, ezért eleve néhány írásnak volt egy ilyen fajta hangulata, vagy egy ilyen elem benne, és akkor úgy éreztem, hogy ez így jó lehet, illetve érdekes módon már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egész más ilyen rövid írásokat olvasni, mert tulajdonképpen ott fejezi be, vagy ott hagyja abba éppen, ahol akarja, ahol ráér. Volt, aki írt nekem, hogy a vonaton olvasta, és hogy így milyen jó volt. És egy regényt is ott hagysz abba, amikor bemondják, hogy nem tudom, Püspökladányba mész, és akkor két perc múlva megérkezünk Püspökladányba, nem fogsz fönnmaradni a vonaton, hogy befejezd. De mégis ez másfajta olvasási élmény. És akkor, mikor erre a rendező elvére így rátaláltam, akkor már tudatosan figyeltem arra, hogy mindegyik írás, amelyik egy-egy hónap alá besorolódott, hogy az valamilyen módon utaljon arra az időszakra.
0: A szerkesztés során mi volt az, amit figyelembe vettél? Mivel egészítetted ki az írásokat? Mi volt az, amit hozzátettél? Mi volt az, amit át kellett írni?
1: Amit át kellett írni, vagy ki kellett hagyni, az olyasmi, ami tényleg egy adott történéshez kötődött, ami akkor volt aktuális. Amit megváltoztattam például, elég sok írás született a COVID alatt. És nyilván akkor teljesen élő volt az élmény, de hát ez velünk maradt, tehát azért a COVID mindenkinek annyira megváltoztatta az életét, és mindenkinek annyira beleégett a memóriájába, hogy maguk a sztorik azok nem veszítették el az aktualitásukat, csak akkor nyilván ezt át kellett így egy kicsit hangolni, vagy szerkeszteni, hogy végül is nem 2020-ban járunk, hanem 2026-ban. Tehát ezt például megváltoztattam, illetve mikor az első regényemet írtam, arra emlékszem, hogy nekem az milyen óriási élmény volt, hogy nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát az, hogy az ember újságíró, az azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az a max karakterszám, amennyitől leadhat. Én szerkesztőként se örültem annak, hogyha én valakinek azt mondtam, hogy nem tudom, 9000 karakter, és leadott 13000 karakter, mert nagyon jól tudta, hogy ez nem fér be, mert a lap nincs gumiból, tehát, és fölösleges, tehát ki fogjuk húzni, ha nem én húzom ki, ki húzza ő, tehát duplán dolgozik. Na, tehát én elég fegyelmezetten hozzá voltam szokva, hogy az L-nél egy-egy interjú vagy riport az mondjuk 9000 karakter lehetett, és a Nőklapjánál pedig ezek a publicisztikák, ezek egyoldalasak voltak, tehát az olyan 4000 karakter, 100 karakter ide-oda. És akkor, mikor elolvastam, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy hát nekem még erről lenne mondani valóm. Alapból is lett volna, illetve azóta ahhoz egyéb élmények jöttek, amik ahhoz kapcsolódnak. És akkor ezzel én nagy boldogan kiegészítettem. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy írás sincsen benne olyan, amit egyszerűen egy copy-paste-tel én valahonnan kiemeltem, hanem mindegyikben azért elég sok munka van.
0: De ugyanakkor az aktuális, a 2026-os Mörk Leonóra is benne van.
1: Teljesen
0: ezáltal.
1: Persze.
0: Említetted korábban, hogy van, ami nem változik, hogy ez volt az első gondolatod, és az autós esetet, a jogosítványt hoztad fel példának. Mi volt az, amivel kapcsolatban még így éreztél?
1: Például annak idején megírtam a terhes gondozási, meg utána a szülési kalandjaimat, és hát akkor is nyilván vert ez valamilyen szintű visszhangot, vagy rezonált olyanokban, akik hasonló cipőben jártak, de én úgy érzem, hogy akkoriban a kismamák még nem voltak annyira öntudatosak, tehát nyilván én is tiltakoztam, vagy én is megírtam azt nagymérgesen, hogy egy nappal szülés előtt ott vagyok a kórházban, és már a harmadik nőgyógyász turkál bennem, és én ott fekszem széttett lábbal, és akkor, mivel ez nyáron történt, akkor egyszer csak tatarozzák a kórházat, egyszer csak kivágódik az ajtó, és megjelenik egy munkás két malteros vödörrel a kezébe, és akkor így elvonul, hogy vet egy pillantást az én két lábam közé, majd megy tovább. És én már akkor értettem, hogy ezt így mégis hogy? Tehát tényleg már akkor is lehetett a szüléshez magaddal vinni ezt-azt apukát, barátnőt, anyukát, na de nem egy hidegburkoló munkásnak a együttműködésére, vagy a közreműködésére vágyakozol szülés közben, hanem egy dúláéra, nem? És mikor szóltam a főorvosnak, hogy hát nem lehetnek lehet az ajtót bezárni, vagy kitenni valami cédulát, hogy most itt vizsgálat folyik, akkor így rám nézed, még ugye könyökig bennem turkált, és akkor azt mondja, hogy gondolja, az a munkás még nem látott ilyet. És akkor hirtelen én úgy nem találtam erre a megfelelő, adekvát választ, és én úgy érzem, hogy most a 30 évvel később azért egy mai kismama az nem csak fintorogna, hanem valami nagyon-nagyon csúnyát mondana. Tehát ez továbbra is aktuális, csak a világ annyit haladt előre, hogy a mai szülőnők azért úgy érzem, hogy jobban ki tudnak állni magukért, illetve hogy megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, és akkor mégiscsak ez valamiféle változásokat előidéz.
0: Hát nem beszélve a következményekről, hogy azért remélhetőleg ma már ennek lenne valami következménye. Vagy igen. Ki tudja?
1: Hát remélhetőleg igen, vagy talán ugye azt is szokták mondani, hogy azért a fiatal orvosok, ahogy nem hajlandók elfogadni hálapénzt, meg másképp állnak a betegekhez, vagy nem hajlandók eltűrni, hogy ne fizessék ki a 1 millió túlórájukat, vagy nem hajlandók halálra gyötörni magukat. Tehát azért vannak pozitív változások. Vagy egy másik történet, amire a lányom azt mondta nekem, hogy ő abból tanulta meg azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hogy én elmeséltem neki egy sztorit, amikor én ragaszkodtam ahhoz, hogy de én megmondtam, hogy nem. Én nem fogom azt mondani, hogy igen. Ez nem egy szexuális szituáció volt egyébként, de hát nem csak ott kell ragaszkodni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy nem. És úgy érzem, hogy itt is nagyon sok fejlődés történt abban, hogy legalább már tudják a nők, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mondhatják azt, hogy ne haragudjon, amíg maga engem vizsgál, csukja be azt az ajtót. És nem érdekel, hogy itten csempézni kell, akkor ne használják ezt a vizsgálót. Tehát mégiscsak van itt fejlődés.
0: Igen, és ez a jó hír.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Mörk Leonórával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Nóra legfrissebb könyve címe elég nehezen kiejthető, Ezüst szélű felhők, szóval komolyan kell figyelni és artikulálni, de ez nem baj, mert az ember legalább éberen beszél és odafigyel arra, hogy mit mond. Mi volt az, amiért ezt a címet választottad? Biztos nem a nehezen kiejthetőség miatt.
1: Nem, és teljesen igazad van, hogy kellett volna próbálkoznom, ki lehet ezt mondani, és ha kiderül, hogy nem lehet kimondani, akkor lehet, hogy kellett volna keresni másikat, de nekem nagyon megtetszett ez a, nem tudom, metafora, vagy minek nevezzem. Ez egy angol mondás, mindenki, aki tanult valaha angolul, az előbb-utóbb belebotlik ezekbe a nagyon plasztikus, vagy költői angol szólásmondásokba, vagy fordulatokba, vagy idézetekbe, és nekem ez mindig tetszett, ez a minden felhőnek ezüstös a széle, vagy a bélése. Ugye, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy minden rosszban van valami jó.
0: Ami... Ugye a felhők felett is kisüt a nap?
1: Igen,
0: hasonló.
1: Tényleg, ott mindig felhők fölött mindig kék az ég, tehát igen, sok mindent lehet mondani, de ez sokkal költőibb nyilván azért, mert ez egy költőtől származik, tudnélik John Miltontól, aki az angol baroknak a nagy poétája volt, és ugye az arra utal, hogy lássuk meg a szépet, vagy a jót a nehéz helyzetekben is, vagy hogy lehet azt kihozni pozitívba. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én történeteimben azért ez úgy benne van, mert ha más nem, akkor az a pozitívum, hogy ki tudom magam nevetni. Vagy tudok nevetni azon a szituáción, amit leírtam, és amin aktuálisan fölhúztam magam, mondjuk utólag könnyebb nevetni, mint amikor benne vagy, és azért választottam ezt a címet.
0: Mindig könnyen megy ez a nézőpont, ez a narratíva, hogy így tud kezelni a különböző helyzeteket?
1: Hát igyekszem, tudod, az ember igyekszik, illetve én úgy érzem, hogy az ember ne vegye magát túl komolyan, és mindig csodálkozom, amikor mondjuk kollégák állati komolyan veszik magukat, tehát ez azért nem élet-halál kérdése. Hogy én úgy érzem, hogy az ember ír. Én nagyon boldog vagyok, hogy én írok, és elmondhatom a gondolataimat, meg amiket kitalálok, és mindig meghatódom, hogy azt mások elolvassák. De ez ennyi, tehát amit én írok, az nyilván nem a háború és béke, és amit más kolléga is ír, az is nem a háború és béke. És én szerkesztőként is furcsálottam, amikor valaki minden pontos veszőjéhez ragaszkodott. Tehát ne vegyük magunkat ennyire komolyan, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Úgyhogy igyekszem.
0: Ez a kötet egy kitérő a te pályádon, tehát visszatérsz a történelmi regényekhez, vagy pedig számíthatunk hasonló folytatásra?
1: Én nyilván az újságírói boltomból adódóan, bár alapvetően regényeket írok, és az utóbbi időben történelminek nevezett, vagy én azt szoktam mondani, hogy kosztümös regényeket, de hát azért többször is írtam már nem fikciót. Tehát ilyen volt a Papagájos ablak, ami a Luther útnak volt egy ilyen szubjektív úti napolja. Ilyen volt, amit nagyon sokan szeretnek a saját utakon, ami 15 történelmi nő alaknak a történetét meséli el, és azt is nagyon szívesen folytatnám, és tényleg azt is sokan mondták, hogy szívesen olvasnák a folytatását is, és hát ez is ilyen, tehát hogy ez nem fikció, vagy az írások többsége nem fikció. Vannak benne milyen rövidebb elbeszélések, amiket nem is egyeszám első személyben, hanem egyeszám a harmadik személyben írtam. Tehát azok nyilvánvalóan nem az én történeteim, bár hát az egy író típusú ember az mindent átszűr saját magán. De a többi az vállaltan velem történt, és vállaltan személyes. Tehát az én gondolataim vannak benne, az én álláspontom, az én véleményem, az én saját alternatív valóságom.
0: A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg. Találkoztál is az olvasókkal a dedikálások során?
1: Igen, nem csak a dedikáláson, hanem előtte volt a Vigadótéri színpadon egy beszélgetés. Arra is elég sokan eljöttek, és utána egy órán keresztül dedikáltam én, illetve a Bauer Barbara kolléganőmmel, akivel közösen volt egy könyv bemutatónk, és tényleg azt az egy órát azt végig dedikáltuk. Az új könyvemet is elég sokan hozták, régebbieket is hoztak, tényleg annyira kedvesek az emberek, mondom, hogy én mindig meghatódom. Volt, aki hozott olyan könyvet, ami nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg először, és neki megvan az első kiadása, azóta lett belőle, nem tudom, még 2 vagy 3, és akkor olyan boldogan hozta nekem a védő, borító, minden, és elmesélte, hogy mikor vette meg, és hogy mikor olvasta, és hogy neki ez milyen sokat jelentett, és hát ezek borzasztóan megérintő találkozások.
0: Hiszen ugye nincs olyan sok alkalom, amikor találkozol az olvasóiddal. Azért az írói hivatás az leginkább magányos.
1: Persze, hát írni az egy személyes műfaj, de azért elég sok meghívást szoktam kapni, tehát vidéki könyvtárakba oda rendszeresen hívnak, és én boldogan megyek tényleg, még akkor is, hogyha télen késő este van, és akkor nekem ott kell aludnom, mert nem fogok a sötétbe visszavezetni, nem tudom, 3 vagy 4 órát az autópályán. De hát ezt én boldogan vállalom, mert tényleg olyan találkozásokban van részem, amik megérintik a szívemet, vagy hogy mondjam.
0: Nóra, sok hasonlót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várjuk az újabb könyvet is.
1: Igyekszem, igen. A következő az regény lesz, ha minden igaz.
0: Mit lehet még tudni róla ezen kívül? Vagy ennyit?
1: Egyelőre ennyit.
0: Rendben. Úgyis jössz majd és mesélsz róla.
1: Köszönöm szépen.
0: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Sátoraljaújhely Szolnok Pécs sávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerre Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
1: június 17-e van, 7 óra elmúlt 5 perccel. Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok, hiszen elindult a mai napon is a nyitány, és egészen 10 óráig várja önöket. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában, ahogyan azt már megszokhatták. Liba Bőr című koncertre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iváni éjszakáján lesz a Papp László Budapest Sport Arénában. Nem egy hagyományos koncert lesz ez, hanem egy közös zenei élmény. Ugyanis a Liba Bőr lényege, hogy a közönség nem nézőként ül bent, hanem aktív részese az estének. Közel 10 000 ember énekel majd együtt a fellépőkkel. A különlegessége tehát, hogy a közönség és a művészek konkrétan duetteket énekelnek egymással, nem csak a refréneknél kapcsolódik be a nézőtér, hanem előre megírt közös éneklések lesznek. Erről beszélgetek a reggeli express rovatban Rácz László producerrel. 8 óra után pedig a múzsa rovatunk jelentkezik, és a Karinti Színházba hívok meg mindenkit, ugyanis sikeres és sokszínű évadot zár a Karinti Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinti Színház 2025-26-os évada. Az elmúlt hónapok azonban jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges program, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. Miközben a társulat az idei évad utolsó előadásait játsza, a színház már a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira készül. Erről fogok beszélgetni Olt Tamással, Jászai Mari díja színművész rendezővel, a Karinti Színház igazgatójával. 9 óra után pedig a hanggyelek rovatunk jelentkezik, a zenei élet hangja, vagyis hogyan lehet a magyar zenei életet fenntarthatóvá tenni a 21. században. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönségépítés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőiről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. De vajon mire van valóban szükség? Több forrásra, új struktúrákra, vagy életváltásra. Erről beszélgetünk Zsoldos Dáviddal, a Papagéno tulajdonosával, a Magyar Zenei Tanács elnökével. Ha tehetik, szerintem tartsanak velünk, most pedig a műsor kezdéseként csendüljön fel Jacques-Christopher Nodo G-dur fuvola versenyének a harmadik tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre a mindfulness, avagy a tudatos jelenlét. És a mai napon egy norvég felfedező, hegymászó, esszéista, műgyűjtő lesz a segítségünkre, aki elsőként vágott neki egyedül a déli sarknak, és ő az egyetlen kortárs felfedező, aki megjárta a Föld mindhárom pólusát, járt az északi sarkon, a déli sarkon és az Everesten. Miután rekordot döntött a három sark elérésével, Adeline Kage három szemeszter filozófiát tanult a Cambridge-i egyetemen. 1996-ban megalapította az oszlói székhelyű, róla elnevezett kiadót. 2000-ben pedig felvásárolta Norvégia egyik legrégebbi kiadóját. Ez a könyvkiadó egyébként évente körülbelül 100-120 új címet ad ki, ez Norvégia legnagyobb szakkönyvkiadója. Mindeközben egyébként a norvég felfedező már el is adta ezt a kiadót, majd lemondott kiadói tisztségéről, de ő mindeközben 9 könyvet írt a felfedezésekről, a filozófiáról és a műgyűjtésről, amelyeket 42 nyelvre fordítottak le. És hogy ő mit gondol a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. A pillanat és az örökké valóság nem feltétlenül ellentétei egymásnak. Amikor az idő megszűnik, mindkettőt egyszerre élhetjük át.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Rácz László producer. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyszerű eseményre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iván éjszakájához kapcsolódik. Június 23-a, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és egy közös zenei élmény lesz ez. Ez a Kultúrklub szervezésében valósul meg ez az esemény, és szerintem aki jártas már abban, vagy a nevét hallhatta, azt tudja, hogy fantasztikus események jönnek ki a kezei közül, és a gondolatai közül, és valósul meg. De mi is a Kultúrklubnak az üzenete, illetve a küldetése?
2: Na, megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval mi egy kreatív műhely vagyunk, ahol teljesen saját fejlesztésű műsorokat hívjuk műsoroknak, készítünk és csinálunk. Ez a koncertektől kezdve a talkshowokon keresztül, kabaréig, a beszélgetős esteken át egy csomó féle típusú műsor, ahol a legjobb művészekkel együtt dolgozunk. Itt igazából mindig kitaláljuk magát a műsort, és színpadra is visszük, tehát tényleg az ötlettől a megvalósításig mindent a Kultúrklub készít, és így alakul ki ez a rengeteg változatos, tényleg jobbnál jobb zenei és kulturális csemege, és hát azzal azért hagy büszkélkedjek, hogy ilyen paletta, meg tényleg ez a típusú úgymond műsorkínálat, ez szerintem egyedülálló ma jelen pillanatban Magyarországon. És ennek egyik eseménye a Libabőr, ahol azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni. Már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzinstalláció, ami körül ülnek a gitárosok, harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
1: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket, és ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
1: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Igazából ez egy közös hamoz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében, mert azért 15 dalt amatőröknek megtanulni most azért nem kis feladat, nem akartuk, hogy teljesen új dalokat énekeljünk ott, szinte lehetetlen lett volna a küldetés, ezért mi adtunk egy zenei étlapot, és erről a zenei étlapról pedig a művészek, akik ugye egyetlen egy dalt fognak énekelni a tűz körül, egy duettet, kiválasztották a számukra kedveset.
1: De azért néhány dalt soroljunk fel, amely biztosan el fog hangozni, de egyébként, hogyha fellátogatnak a kultúrklub.eu weboldalra, akkor itt látják a dalszövegcsomagot, és ezt meg is tudják nézni, de aki még esetleg ezt most nem tette meg, annak áruljuk el.
2: Hú, mondok egy párat,
1: jó.
2: Igénye nélkül, tényleg. Tehát először is vannak ilyen klasszikus tábortűzdalok, lesz egy kiváló gyerekkórusunk, a Bakácstéri Gyermekkórus, akik ilyen Ohio, meg ezeket a típusú közösségi dalokat fogja előadni. Aztán lesznek melankolikusabb, lassabb, érzelmesebb dalok, a Horváth Attila, Balázs Fecó szerzemények, ugye a korától. Aztán lesznek gyors dalok, lesznek LGT dalok, tehát rengeteg dal lesz. Ő még csak 14, aztán Valahol egy lány, aztán 16 tonna, Ringasd el magad, nem sorolom tovább, rengeteg lesz.
1: Nézzék meg a weboldalt, szerintem ez a legbiztosabb, és én közben kutattam a fejemben, hogy mikor is beszélgettünk, és akkor beszélgettünk szerintem, amikor megnyílt a Roma Kultúrklub, és ott ugye rengeteg esemény volt, az egy nagyon intim volt. Most viszont, ahogy én így láttam, és a weboldalt is megnéztem, rengeteg olyan esemény van, amely viszont sokkal nagyobb teret tud most.
2: Hát igen, itt ez egy más

0: nagyon piciben gondolkodni, úgyhogy ezek az 500 főtől a 10.000 főig mindenféle helyszínen ott vagyunk.
1: Nézzenek meg minden részletes információt is, egy picit még visszatérve a libabőrre. Lesz-e olyan, amely kifejezetten csak gitárral lesz kísérve?
0: Természetesen az olyan, ami szinte csak egy gitárral van, lesz olyan, ami sokkal teltebb hangzást ad, mert hát azért lesz a tűz körül, kahunnak hívják, tudja ez a tőhangszerek, tehát azért a ritmus szekció ott lesz, meg lesz tangó harmonika, tehát hogy lesznek más hangszerek is, tehát különböző hangzások lesznek. Például ott lesz Szirtes Edina Mókus, nagyon híres, kiváló hegedűművész, nagyon-nagyon jó zenészek is lesznek, meg énekesek, úgyhogy nagyon izgulok, megmondom őszintén. Azért izgulok nagyon, mert ezt az installációt, amit összerakunk, ez soha nem volt még összerakva, ezt mi fejlesztettük le, mi találtuk, hogy legyen, hogy működjön, és mitől lesz tűz, és hát hatalmas várakozással előtt vagyunk mi is, és izgalommal vagyunk is, hogy milyen lesz.
1: Amikor a művészeket megkereste ezzel az ötlettel, ők hogyan fogadták ezt?
0: Azonnal igent mondtak.
1: Ilyen még nem volt, ugye?
0: Nem volt. Soha nem volt még ilyen. Még hasonló sem volt ilyen, hogy duettet énekelhet a közönség. És egyébként azt hozzáteszem, hogy ez a művészeknek is nagyon nagy kihívás. Tehát most gondoljon bele, hogy fölmennek a színpadra, és bevállalják azt, hogy próba nélkül amatőrökkel fognak duettet énekelni. Tehát ez egy hatalmas feladat nekik is, és pontosan ezért a próbán, meg a főpróbán én imitálni fogom a közönséget amatőrökkel, tehát amatőr embereket viszek oda, akikkel majd együtt fognak a főpróbán azért egyet próbálni, hogy mégis milyen ez. Amikor el kell, hogy vegye a mikrofont a szájától, és átadja a közönségnek, ugye, és duettek vannak. Tehát nagyon izgi.
1: Igen, nagyon.
0: Ugye nagyon széles a paletta a művészekben is, tehát tényleg az Udvaros Dorottyától a Gubik Petrán keresztül a Hevér Gábor, a Keresztes Ildi, a Fűr Anikó, Pintér Tibor, tehát rengeteg, Cutor Zoli, Olá Gergő, nagyon sokan lesznek. Nagyon jó lesz tényleg.
1: Igen, és valószínűleg van olyan dal, amelyet lehet, hogy nagyon-nagyon régen énekeltek, vagy még sohasem énekeltek, és akkor most ez így összeadódik, és az, hogy igen, közös éneklés van, szerintem ennek valami olyan elképesztő ereje van, és én tényleg biztos vagyok benne, hogy végig libabőr lesz, ugye?
0: Igen, egyébként azt már elárulhatom, hogy én egy nagyon nagy hazárdőr vagyok, és én már most befoglaltam a következő Szent Ivánére az arénát, bízva abban, hogy ez egy nagyon sikeres műsor lesz, úgyhogy ebből egy tradíciót, egy hagyományteremtő koncertet szeretnék, tehát jövőre ugyanígy megtartjuk Szent Ivánékor. Függetlenül attól, hogy ez hétfőre vagy kedre esik, ugye most is kedden lesz a koncert, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy ne a közelében legyen Szent Ivánének, hanem akkor pont Szent Ivánékor legyen ez az ünnepség, mert én ezt egy ünnepnek tartom.
1: Akkor tehát első libabőr, Szent Iváni éjszakán egyetlen közös hang leszünk, jövőre akkor újra beszélünk, de most még oda nem szaladunk, hanem csak június 23-áig, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és a kulturklub.eu weboldalon pedig minden más információt és más programokat és előadásokat megtalálnak, és hát olyan neveket, hogy szerintem mindegyikre érdemes ellátogatni, úgyhogy én kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon köszönöm a kedvességét, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Rácz Lászlót hallhatták, producert.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Az alkotás kulisszái, múzeumok éjszakája a képzőm. A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival is. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenébe zenébe és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epreskert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epreskert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek,

0: Tappán Teon Friszki állítótér, Strubel Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézi meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strubel Alajos bohém összejöveteleket rendezett. De a múzeumok éjszakája rengeteg más programot is tartogat számunkra. Ízekbe zárt történetek, bárki áthathatja magát a mediterrán életérzésnek a Magyar Nemzeti Galériában szombaton. Ugye az a jó a múzeumok éjszakáján, hogy nagyon sok helyre elmehetünk, így akár több múzeumot is meglátogathatunk. A nyár legvarázslatosabb estéjének fókuszában a Dolce Vita című kiállítás áll, amely egyaránt felel a szezon zamatáért és pezsgő ritmusáért. Vizuális csemegi izgalmas terek, tárlatvezetések kicsiknek és nagyoknak, kortárs táncprodukció, pop-up előadások, kézműves workshop és élő zongoraszó és DJ-szettek kóstoltatják bele a hamisíthatatlan múzeumok éjszakája varázsába június 20-án szombaton. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerre Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3:48 előtt járunk, és az elmúlt percekben Szergej Prokofjev, Rómeó és Júlia lovagok táncát hallhatták, a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György, és van nekünk bizony egy Margit-szigeti szabadtéri színpadjátékunk. Kiemelkedő hazai és nemzetközi operaénekesek, klasszikus rendezések és felejthetetlen esték a Margit-szigeten, a világ legjelentősebb operaházaiban rendszeresen fellépő kiváló külföldi és magyar művészeket láthat a közönség a szezon bemutatóiban. Júniusban 2 egyfelvonásos operát mutatnak be egy előadáson belül a Margit-szigeti színház színpadán. A Paraszbecsület és a Bajadzók megszületésük óta gyakran együtt kerülnek színre, teljes estés opera élményt nyújtva a közönségnek. Mindkét opera a vidéki Olaszországban játszódik, a középpontban pedig a féltékenység, a szerelem, a bosszú és a becsület áll, amelyek végzetes kimenetelű tragédiához vezetnek. Ezen az esten, illetve mind a két esten, hiszen június 25-én és 27-én is látható lesz ez a 2 egyfelvonásos opera, tehát közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a Kodály Kórus Debrecen, vezénnyel Jankó Zsolt. Egyébként júliusban Verdi nagyszabású műve, a Trubadur érkezik, majd augusztusban pedig a Nabucco operát láthatják és hallhatják. Tehát a nyeremény most egy napi páros belépőjegy a Paraszbecsület és a Bajadzók opera bemutatókra június 25-ére vagy 27-ére a Margit-szigeti színház jóvoltából. A kérdés pedig a következő, szerintem nagyon egyszerű, A, B vagy C válasz kell csak elküldeniük. Hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? Az A válasz 4, a B válasz 6, a C pedig 8. A helyes választ és a kiválasztott előadás dátumát a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. Tehát hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? A válasz 4, B válasz 6, C válasz 8. Most pedig érkezem Antonio Vivaldi C-dur koncertójának a 3. tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a nyitányt. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden Alida és Laura nevű hallgatónknak. Nagyon boldog névnapot kívánunk. Június 17-e van. Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja van. A mai napon ugyanis ilyenkor a figyelem arra irányul, hogy tudatosítsák mindenkiben felelősségünket a szárazföld pusztulásában, valamint felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás szükségességére, a szárazság világméretű hatásaira. De a mai naphoz még rengeteg esemény kapcsolódik, például 1848 az első dátumunk. Kossuth Lajos pénzügyminiszter megállapodást kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal önálló magyar bankjegy kibocsátásáról. Az első Kossuth bankok augusztusban kerültek forgalomba. De 1901-ben a budapesti lóversenypályán megnyílt Magyarország első automobil kiállítása, míg 1968-ban Magyarországon megjelent a Coca-Cola. 2004, egy nagyot ugrunk az időben, megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus, 2024-ben pedig felavatták a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette molekuláris új lenyomat kutató központ szegedi lézerlaboratóriumát. Hát ennyi minden történt a mai napon, illetve nagyon sok híres ember született. Például Frivalszky János zoológus, a rovarfajok neves magyar kutatója, Igor Stravinsky ora zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, de Unger Emil zoológus, hidrobiológus, az első magyar halászati biológus is június 17-én született, csak úgy, mint Sinkovics G. József orvos-onkológus, Csütő András író, elbeszélő drámaíró, szerkesztő, Marton Frigyes, kétszeres Jászai Mari díjas rendező színházigazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja volt. A rádiós és mikroszkóp színpadnál eltöltött évek alatt többek között a következő előadók felfedezője, megalkotója volt. Most figyeljenek: Hofi Géza, Markos Nádas duó, azaz Markos György és Nádas György. És ami még neki köszönhető, hogy megismerhette országvilág Kós János tánctal énekest is. De a mai napon született még Geszler Mária, Kossuth díjas kerámia művész, Szalai A. Sándor, Széchenyi díjas fizikus, csillagász, akadémikus, Pongor Ildikó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, balettáncos, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház mesterművésze. Ha nem fizetnének, csak enni adnának, akkor is ezt csinálnám, mondta az 1953-ban ezen a napon született prima balerina, aki olyan világsztárokkal táncolt, mint például Dózsa Imre, Havas Ferenc vagy Fülöp Viktor. A színpadról 52 éves korában vonult vissza. De június 17-én látta meg a napvilágot Méhes Marietta, énekesnő, színésznő, Ökrös Csaba, Liszt Ferenc díjas hegedűművész, népzenegyűjtő, népzenész, illetve Dolmány Attila, színész, szinkronszínész is. Minden ma ünneplőnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Hamarosan friss hírek érkeznek, de a következő órában is folytatódik a nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Aláírta a részvényesi megállapodást a MOL és a Szerbolajtársaság. Ma kezdődik Győrben a Magyar Táncfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Hamarosan a védettárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a 95-ös benzin literje 595, a gázolaj 615 forint lehet. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromneft-től, a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy június közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozza, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Több tízezer dollárért árultak magyar állampolgárságot kanadaiaknak az előző kormány alatt, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László tájékoztatott, hogy a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki. Esetenként 30-50 ezer dollárt is fizethetett egy olyan kanadai, akinek semmilyen valós kötődése nem volt hazánkkal. Hozzátette, hogy a honosításokat felülvizsgálják, a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét megvizsgálják. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi között láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Bobán Markovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál és a Váci úton a Megyeri útnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörösmarty tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, hiszen 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül. Ludwig van Beethoven második D-dur szimfóniájának a harmadik tétele, a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Christoph von Dohnányi, de ebben az órában meghallgatjuk még Mozart Figaro házasságából a Nyitányt, illetve felcsendül még Johannes Brahms első C-moll szimfóniájának a harmadik tétele is. És van nekünk egy játékunk, a Margit-szigeti szabadtéri színpad játék. A Margit-szigeti színház opera szezonjában először a Paraszbecsület és a Bajadzug című operák lesznek láthatóak és hallhatóak június 25-én és 27-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Két klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera egyetlen este alatt, a szerelem, a féltékenység és a bosszú témájával. A nyeremény pedig egy napi páros belépőjegy a Paraszbecsület és a Bajadzug opera bemutatókra június 25-ére vagy 27-ére a Margit-szigeti színház jóvoltából. A kérdés pedig a következő, szerintem nagyon egyszerű. Hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? Az A válasz 4, a B válasz 6, a C pedig 8. A helyes választ és a kiválasztott előadás dátumát a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk. 19 óráig. És ebben az órában a Karinti Színházba hívok meg mindenkit, hiszen június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinti Színház 2025-26-os évada. Sikeres és sokszínű évadot zár a Karinti Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Erről fogok beszélgetni a Múzsa rovatban Olt Tamással, Jászai Mari díjas színművész rendezővel, a Karinti Színház igazgatójával.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada, és hát én azt gondolom, hogy rengeteg minden történt, és ahogy előre tekintünk, rengeteg minden fog történni, hiszen már nyilvános a Karinthy Színház új évada, a 2026-27-es évad is. Milyen visszaemlékezni az elmúlt egy évre? Itt aztán tényleg sok minden volt. Bemutatók, új kezdeményezések, díjak, és hát először voltál látható, amióta igazgató vagy, ugye most színészként is láthattunk téged a színpadon.
2: Igen, valóban nagyon-nagyon tartalmas kis évad áll mögöttünk, sőt, hát nem is igazán mögöttünk, mert ugyan most éppen már nem játszunk több előadást, de nem sokára érkezünk Kőszegre, vendégjátékaink is lesznek a nyáron, több fesztivál meghívásnak teszünk eleget, és hát hétfőn kezdődnek a jutalomjáték próbái, ami a Kőszegi Várszínház produkciója, de a Karinthy Színház művészei is részt vesznek benne, valamint Schneider Zoltán és Bartol Róbert, és Balázs Andrea, és akiket már Kőszegen is ismernek természetesen ugyanaz a csapat, de a Karinthy Színház csapatával kiegészülve én fogom elkövetni magát a rendezést, és miután megvolt július 9-én a Várszínházban a bemutató, ősszel Karinthy Színházban is majd láthatja a közönség, tehát ősztől. Tehát tulajdonképpen a munka nagyon nem állt meg, de ilyenkor nyilván a nézőinkre, a műszakunkra és mindenki egy kicsit tekintettel egy picit felfüggesztjük magát a játékot a játszóhelyen. Anyahelyen kicsit karbantartunk, letestjük a színpadot, de valóban borzasztóan tartalmas, eseménydús évadunk volt, nagyon sok, nagyon szép elismeréssel, amilyen nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy Kovács Lefrey Fanni megkapta az Országos Színész Egyesülettől a Sós Imre díjat. És hát felsorolni is nagyon nehéz, mert 4 olyan műszaki alkalmazottunk és háttérdolgozónk is kapott nagyon rangos elismerést, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, mert ő rájuk ritkábban vetült fény. De Balázs Andrea lett az évad legjobb színésznője, Karácsony Gergely lett az évad legkedvencebb színésze, az műszakunk szerint Lux Ádám a legjobb színésze, és a Furcsa pár kapta meg a közönségtől a legjobb előadásnak járó oklevelet. De igazság szerint ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Ahhoz képest, hogy majd 30 000 néző látogatott el hozzánk, ami borzasztóan megtisztelő, hiszen csöpnyi kis 200 férőhelyes színházról beszélünk Kelenföldön, ahogy Karinthy Marci hívta, a kelenföldi pampákon. Tehát a kelenföldi pampákon is virágzik a kultúra a nézőinknek, hála.
1: A Karinthy Színház, én ahogy érzékeltem, és hát azért most már tényleg évek óta beszélgetünk egymással, azért nagyon tudatosan formálta a saját arculatát, és ez folytatódni is fog, és hozza azt a visszaigazolást, amit szeretnétek?
2: Igen, ez egy hosszú folyamat, ugye egy új közönségbázis kiépítése. Karinthy Színház valahogy a köztudatban egy egyenlet síkúbb gondolatot képviselt, ezt a jó értelembe vett polgári szórakoztató színházat, ezt a vonatkozását természetesen megtartottuk és őrizzük, megpróbáltuk kiegészíteni bizonyos értelemben falszúlyosabb társadalmunkra jobban reflektáló előadásokkal. Nagyon fontos a kortárs művészet, az, hogy érvényes mai színházat tudjunk létrehozni, és erre a következő évadban is törekszünk, ebben az évadban is volt, ugye ezt úgy hívjuk mi, hogy ős bemutató, amit sehol máshol még nem láthatott a közönség, ami direkt a számunkra készült. Lengyel Ferenc írta a Blaha Lujza és a Piros Bugyellár, és nem, de csalogánya halálának évfordulójára, és most is több kortárs előadással készülünk, ami igazán a mára igyekszik és hivatott reflektálni, a legifjabbakra is gondolva. Az elvarázsolt király kisasszony most írja Váradi Erszabolcs kimondottan a fiatal közönség, mert nyilván családi előadásnak szánjuk, valamint Zarándi Ákos Dobra Mara és szintén Váradi Erszabolcs Kissé jó magam is egy új kamara operával is készülünk, ami egy kortárs kísérleti kamara opera lesz, tehát ez is egy nagyon izgalmas kezdeményezés, de nyilván mellett a klasszikus polgári színház, a klasszikus szórakoztató színház, mint amint már mondtam, a jutalomjáték zenében biztosan ott lesz, valamint ugye készülünk igazi klasszikus drámával is a társulatnak, és nekem is régi vágyunk volt az, hogy a Csirály színpadra állítsuk. Igen, ez sajnos financiális okokból az elmúlt években nem tudott létrejönni, de most nagyon-nagyon reméljük azt, hogy a következő évadban sikerül végre színpadra állítanunk, amihez olyan csodálatos vendégművészek érkeznek majd a társulathoz, mint Szulák Andrea, Mikó István, Rajkai Zoltán. Nagyon várjuk velük a közös munkát.
1: Ezt elhiszem. Illetve van két olyan darab, amely szerintem még mindenképpen érdemes beszélnünk róla. Az egyik az Anya, aztán ugye ebben az évadban volt a Fiú, és ehhez az előadáshoz, illetve más előadáshoz is ilyen feldolgozó beszélgetéseket tartottok. És a kíváncsiság, ami bennem van, hogy vajon jön-e majd a harmadik rész valamikor, és hogy miért tartottátok fontosnak, hogy legyenek ilyen beszélgetések mentálhigiéni szakember segítségével.
2: Igen, úgy gondolom, hogy erősen zaklatott jelenleg a mi kis társadalmunk, és nagyon nagy szükség van arra, hogy tényleg figyeljünk, és tényleg vigyázzunk egymásra, tényleg szeressük egymást. Ugye a Karinti Színház már ebben az évadban végig együtt dolgozott Panyi Ágnes mentálhigiéniás szakemberrel, a tagjaink is, dolgozóink is szupervíziókon veszünk részt. Természetesen az önkéntes alap, de igazából mindenki örült ennek a lehetőségnek. Az is mutatja, hogy mennyire szükség van erre, hogy néhány éve szintén fölmerült ennek a gondolata, de akkor valahogy senki nem szerette volna ezt igénybe venni. Most viszont mindenki nagyon-nagyon örült neki, tehát látszik, hogy kell, és most már hajlandók el is fogadni a segítséget, és ez igaz természetesen a szélesebb értelembe vett társadalmunk, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket az igen fontos és nyilván kortárs előadásokat, mint az Anya és a Fiú, ugye Florián Szeller két igen erősen mentális és társadalmi problémákra reflektáló előadásáról van szó, amelyeket követ egy beszélgetés, közönség találkozó szerű, de beszélgetés, tehát nagyon interaktív fórumról beszélünk, ahol ott van minden esetben egy moderátor, és ott van Panyi Ágnes is, a mentálhigiénés szakemberünk, és ez nem csak fiatalok, hanem fiatalokkal is csináljuk. Ugye a Fiú az kimondottan a fiatalabb generációkat érinti, az Anya pedig inkább a középkor és idősebb generációt érinti, de ugyanilyen beszélgetéseket, feldolgozó foglalkozásokat tartottunk a Hamlet előadásunk kapcsán. És amely előadásunk olyan problémákkal foglalkozik, olyan kérdéseket tár és vet fel, amire az embereknek szüksége van, ott igyekszünk tovább a színházon túl is segíteni őket. De ugyan ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk először a keltető programunkat, ami a kiskamaszokat hivatott segíteni egy kicsit. Ez nem egy színjátszókör, kicsit olyan, mint egy színjátszókör, de ez inkább a színház nyelvével próbálja segíteni a kiskamaszokat ebben a hatalmas növekedési fázisban, hogy úgy mondjam, amikor ugye hirtelen úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, hirtelen úgy érzik, hogy őket senki nem érti meg, ez még ugye ez egy nagyon fontos időszak, és kevesebbet foglalkozunk vele, kevesebb fény, vagy kevesebb figyelmet kap, mint a nagykamasz, vagy mint az egészen kisgyerekkori, bármilyen élethelyzet, úgyhogy ez a keltető program is egy nagyon fontos küldetésünk, amelynek nem sokára kezdődik a nyári tábor. A keltető tábor jövőre szintén folytatjuk ezt a tevékenységet, lehet majd még jelentkezni.
1: És Florian Zellernek az Apa című műve.
2: Természetesen szó van róla, ugye ez az a műve, amit a leggyakrabban játszott, és a legtöbb helyen előforduló műve Florian Zellernek, ugye az Anya volt az, ami ő bemutató, tehát azt Váradi Szabolcssal ketten fordítottuk magyar nyelvi közönség számára, tehát az egy igazán az egész Kárpát-medencében az egyedülálló bemutató volt. Ugye a Fiú is már három színházba is debütált, az Apa viszont nagyon sok helyen megy, de természetesen azért ott van a pakliban, hogy azt is bemutatjuk.
1: De ha ez megtörténik, úgy is beszélünk róla, nem?
2: Természetesen, és azért azt a titkot még elárulom, hogy Óhorváth Sári író, rendező nő és Balázs Andrea és jó magam éppen fundálunk még egy olyan előadásról beszélünk mostanában, és elsősorban Balázs Andinak ír. És hát erről folynak most még a tárgyalások és a beszélgetések, ennek keressük a helyét, és nagyon izgalmas, szintén nagyon aktuális témákkal foglalkozó, nagyon a mára reagáló és reflektáló gondolat mutat jegyében igyekszünk létrehozni.
1: Már is folytatjuk a múzsa rovatot. A vendégem Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.

0: Sikeres és sokszínű évadot zár a Karinthy Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Ez a mai témánk a Múzsa rovatban, a vendégem pedig Olt Tamás, Jászai Mari díja színművészerendező, a Karinthy Színház igazgatója. Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada. Az elmúlt hónapok azonban jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges programok, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. A színház már a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira készül. A Múzsa rovatban Olt Tamással beszélgetek. Folytassuk a beszélgetést. A következő évad bemutatóiról tehát már megemlítettük a Sirályt, a Jutalomjátékot, az Elvarázsolt király kisasszonyt, az Alámerülést, de hát a Két néni, ha megindul, arról még nem esett szó, miközben szerintem azért az, hogy ezzel indul az évad, hát ez egy fantasztikus döntés volt.
1: Igen, már elkezdődtek ennek az előadásnak is a próbái, ezt a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színházzal koprodukcióban hozzuk létre, nagyon fontos nekünk az összes olyan együttműködés, szakmai együttműködés, amit más alkotó műhelyekkel hozunk létre. Nem csupán egymásnak egy anyagi segítség nyújtása, ezek tényleg szövődő szakmai kapcsolatok, amire nagyon nagy szükség van, és hát a csodálatos Kényes Jági és a fantasztikus Vándor Éva lesz a két néni, akik megindulnak ebben a fekete komédiában, amit Keszég László állít színpadra, és mondom, aminek a próbái már több mint egy hónapja zajlanak, és bizony szeptember első hetében, szeptember 4-én a két néni megindulásával megindul a Karinthy évad.
0: És hogyha ellátogatnak a színházba, akkor ugye azzal is találkozhatnak, hogy egy kiállítás terébe csöppennek bele, mielőtt elindulna úgy az előadás, vagy aztán a szünetben is megnézhetik, és ugye ez is mindig valahogyan kapcsolódik a Karinthy Színházhoz.
1: Így van, ezt is 3 éve indítottuk el, amikor az önálló társulatot alapítottuk, akkor indult el ez a kezdeményezés, hogy a nézőtér forgalmi részen, ahogy mi hívjuk a foájéban, sokkal szebben hangzik.
0: Igaz.
1: Az mindig a színházhoz kötődő és színházunkhoz kötődő alkotónak egy másik oldalát mutatjuk meg, ezzel a bizonyos tárlattal, Karinthy tárlattal. Ugye elsőként Verebes István éppen nálunk rendezett, amikor az ő festményeiből nyílott kiállítás, majd a színház sajtósa és fotósa Györfi Forgács Bea tárlata volt megtekinthető, majd Szabó Sipos Barnabás, ugye aki ettől az évattól már a Karinthy Színház tagja. Szabó Sipos Barnabás is festőművészként is dolgozik, és az ő tárlata volt látható, és a Lilium bemutatójával pedig egy különleges Lilium, Molnár Ferenc Lilium kiállítást nyitottunk meg ebben a kiállító térben, ahol nem csak a ma játszott Liliumokról láthatnak szemelvények. Molnár Ferenc Lilium kiállítást nyitottunk meg ebben a kiállító térben, ahol nem csak a ma játszott Liliumokról láthatnak szemelvényeket, hanem az eredeti kéziratból láthatnak.

0: tartjuk majd ezt a jó szokásunkat, hogy mindig beszélgetünk egy-egy bemutató előtt, de azért én kíváncsi vagyok, hogy most azért a színházi szakmának a hangja is egyre erősebb, és lehet hangja. Te mit gondolsz az együttműködésekről, illetve a jövőképről?
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy finanszírozóra el a Karinti, hiszen állandó fenntartója nincsen színháznak, ugye évről évre. Ez egy ugyanolyan, mint magánszínház, ez egy ugyanolyan izgalom, hogy a következő évben ki tudunk-e nyitni, mint az elmúlt 45 évben, hiszen 45. évadás nyit ki a Karinti Színház, de mint mondtam, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezeket a szakmai együttműködéseket és kapcsolatokat, és a nézőinknek hihetetlen hálával tartozunk, hiszen teljes költségvetésünk felét a nézőink és a bevételünk adják, ami szintén nagyon ritka és egyedi dolog, pláne egy ilyen pici színház esetében. De a folyamat, tehát a reményt nem adjuk fel, a nyitottságot, a befogadást, ahogy eddig is teremtettünk, nem harcogva, szépen csendben a dolgunkat végezve. Ugyanígy próbálunk menni tovább az úton.
0: Én pedig kívánom, hogy ez mindig meg is valósuljon, és hogy ezen az úton nagyon simán tudjatok végigmenni. És a Karinti Színháznak az oldalán pedig minden részletes információt megtalálnak, akár arról is, hogy hogyan lehet támogatni a színházat, hogy még sok előadásra ellátogathassunk. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a hívást.
0: A Múzsarovat mai vendége Olt Tamás volt, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinti Színház igazgatója.

0: Utása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál és a Váci úton a Megyeri útnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a nyitányt. 3:49 előtt járunk. És a mai naphoz kapcsolódik még egy esemény, amelyet mindenképpen szerettem volna megosztani önökkel. 1885 a dátum, és most elmegyünk New Yorkba, hiszen ekkor érkezett meg New Yorkba a szabadságszobor. Az alkotás címe a szabadság megvilágosítja a világot, ismertebb nevén a szabadságszobor. New York előtt a Liberty Islanden található a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frédéric Auguste Bartholdi volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit pedig Gustave Eiffel végezte. A New York-i szabadság szobor bal kezében van egy tábla, amelynek a felirata 1776. július 4-e az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ezt jelképezi az elnyert szabadságot. A korona 7 ága, a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. A szobor másolata egyébként Párizsban a Szajna partján látható. Igen, ez az esemény is a mai naphoz kötődik. De most itt a folytatásban csendüljön fel Johannes Brahms első c-moll szimfóniájának a 3. tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György.

2026. június 17-e van szerda reggel, és bizony ma estére is van színházajánlatom. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra hívok mindenkit, a Catulli Carmina és a Carmina Burana Karl Orff műveinek a koncertszerű előadására. Elemi erők, szilajritmusok, pajkos játékosság és sodróvágyak a Margit-szigeti színház különleges koncertjén, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséretében felcsendül Karl Orff legismertebb remek műve, a Carmina Burana. Amikor felhangzik az Ó Fortuna ősi kiáltása, a közönség azonnal tudni fogja, kivételes estére érkezett. A koncert különlegességét tovább fokozza, hogy felcsendül a korszakos német zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catulli Carmina is. Olyan zenei csemege ez, amely máshol szinte soha nem hallható. Orff fiatalkori impresszionista ikletésű kompozíciói után egyre inkább a ritmus varázsa, a pulzáló ismétlődések ereje és az antik szövegek költői felé fordult. Ennek a művészi korszaknak egyik csúcspontja a Carmina Burana, amely latin és ófél német diák dalokra épül, a tavasz, a bor és a szerelem ünnepeként. Ősbemutatóját 1937. június 8-án tartották Frankfurtban, a mű pedig azóta meghódította a világot a koncerttermekben. A sorozat második darabja, a Catulli Carmina még merészebb és elementárisabb, mint a Carmina Burana. A zenekar szinte kizárólag ütőhangszerekből áll, a kórus hangzása pedig még érzékébb, még szenvedélyesebb. Orff az ókori római költő Catullus verseit saját szövegeivel ötvözve teremtett különleges világot, bár a darab eredetileg színpadi műnek készült, ma többnyire koncertformájában adják elő. A Catulli Carmina egy ifjú történetét meséli el, aki szenvedélyesen beleszeret egy hűtlen nőbe. A kantátába válogatott versek végigvezetik a hallgatót a kapcsolat gyönyörű és fájdalmas állomásain. A tenor és a szoprán szólisták személyesítik meg. A két főszereplőt, a műszövegének egy része a költő fennmaradt verseire épül, lazán kapcsolódva valódi, de viharos viszonyhoz. Az európai zenetörténet két ikonikus alkotása találkozik tehát ezen a nyárestén, alkalom, amikor Karl Orff teljes művészi világába pillanthatunk be. Erre az előadásra hívunk meg most tehát mindenkit, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon ma este Catulli Carmina és Carmina Burana csendül fel. Jó szórakozást kívánok hozzá!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-dél-nyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr-Bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. A környéken torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját idéglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: 2026. június 17-e van, és 9 óra már elmúlt 5 perccel. A Nyitány utolsó órájába kezdtünk bele, nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Van nekünk egy Margit-szigeti szabadtéri színpadjátékunk, hiszen a Margit-szigeti Színház 2026-os nyári évadában 4 klasszikus nagyopera kerül színpadra, 3 exkluzív produkció keretében. A szabadtéri előadások helyszíne a Margit-sziget közepén található patinás szabadtéri színpad. A szezonban először A Paraszbecsület és a Bajadzók című operák június 25-én és 27-én lesznek láthatóak és hallhatóak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. 2 klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera egyetlen este alatt a szerelem, a féltékenység és a bosszú témájával. A nyeremény pedig egy napi páros belépőjegy a Paraszbecsület és a Bajadzók opera bemutatókra június 25-ére vagy 27-ére a Margit-szigeti színház jóvoltában. Hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? Ez az én egyszerű, szerintem tényleg egyszerű kérdésem, amelyre van 3 lehetséges válasz. Az A válasz 4 húrja van egy hagyományos hegedűnek, a B válasz 6, a C pedig 8. A helyes válaszokat pedig a kiválasztott előadás dátumával a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. És ebben az órában a hangjelek rovatunk jelentkezik. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönségépítés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére. Erről fogok beszélgetni Zsoldos Dáviddal, a Magyar Zenei Tanács elnökével.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Zsoldos Dávidot, a Papagéno vezetőjét, illetve a Magyar Zenei Tanács elnökét. Szia Dávid, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóri, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az a magyar zenei élet. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. De most úgy tűnik, hogy egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának az előkészítése. A Magyar Zenei Tanács széleskörű szakmai egyeztetés indított tehát a zenei élet reformjának előkészítésére, de mi volt az a pont, amikor azt éreztétek, hogy most már nem lehet tovább halogatni ezt a folyamatot és ezt a lépést?
2: Hát halogatni eddig se lett volna szabad, azt kell mondjam, hiszen a szándék, a cél és a elkötelezettség az egyeztetésre megvolt a szakmában, csak a döntéshozókban nem. Viszont a választások után előállt egy új helyzet, és azt gondolom, hogy joggal remélheti most a zenei szakma, hogy meghallgatják azokat az érveket, amelyeket eddig nem igazán akartak meghallgatni. A választások után csak néhány nap telt el, és már számosan megkerestek minket a tagságból, hogy tegyük le az új döntéshozók számára a javaslataikat, ami hát nyilván egy kicsit elkapkodott gondolat volt, hiszen akkor az új döntéshozók még nem is voltak beiktatva, de az biztos, hogy arra az egyeztetésre, amelyet elindítottunk, nagyon nagy igény volt. A mai napig érkeznek az anyagok mindenfelől, a hangszerkészítőktől az egyházzenészekig, a zenetörténészektől a zenekari életképviselőikig, mert van néhány olyan neuralgikus pontja a magyar zenéjéles struktúrájának, amely bizony beavatkozást igényel. Az első szándékunk az volt, hogy mindössze két munkacsoportot hozunk létre, két talán legfontosabb területre vonatkozólag, ez pedig a zeneoktatás, a másik pedig a zenei együtteseknek a finanszírozási struktúrái, de aztán tagi nyomásra tulajdonképpen megalakult három további szakbizottság vagy munkacsoport. Az egyik a kortárs zenével és a zene kiadással foglalkozik, a másik a zene és társadalom címmel, a közoktatástól kezdve minden olyan ponttal, amely a zenei élet és a társadalom közvetlen érintkezésével kapcsolatos. Van egy munkacsoportunk, amelyet csak úgy hívok, hogy non-classical, ez a fesztiválok, a klubélet, alapvetően a könnyű zene, a nem klasszikus kortárs zenei műfajokkal kapcsolatos terület, és én azt gondolom, hogy ez a munka és a benne lévő szereplők folyamatosan bővülnek, hiszen el kell érnünk ideális esetben talán mind a 8-10 ezer hivatásos muzsikus és zenetanárt, aki Magyarországon él és dolgozik, hiszen az a alsó hangon 6-8-10 év, amely alatt ezek a szakmai észrevételek nem juthattak el a megfelelő fórumokra, ez egy nagyon komoly hiátust jelent. Be kell hoznunk jó néhány évnek a munkáját, amely egyszerre nem csak felelősség, de lehetőség is, hiszen olyan rendszereket tudunk alkotni, ahol nem feltétlenül kell kössenek minket a korábbi struktúrák, hanem újra lehet gondolni elavult struktúrákat, és nem szégyen tanulunk a nyugati modellekből sem, hiszen azért jó néhány országban ezeket a feladatokat már megugratták.
1: Mi beszélgetésünknek a cím lehetne az, hogy a zenei szakma hangja és a jövőképe, és amikor erre gondolunk, hogy jövőkép, akkor rögtön egyébként a finanszírozás ugrik be, vagy az, hogyha meg szeretnénk a zenei életet reformálni, de ez elsősorban pénzkérdés, vagy egy mélyebb strukturális probléma?
2: Ez elsősorban nem pénzkérdés. Elsősorban annak a víziónak a kérdése, hogy milyen zenei életet szeretnénk látni Magyarországon, hol vannak az erősségeink, hol vannak a gyengeségeink, és amikor azt mondjuk, hogy a zenei szakma hangja, akkor tulajdonképpen itt egy hatalmas kórust kell elképzelni, ahol bizony néha mondjuk úgy, hogy diszonáns hangok is vannak, hiszen nincs minden kérdésben egyetértés, és ez a világ legtermészetesebb dolga. A zenei tanács feladata az nem az, hogy igazságot tegyen a különböző vélemények között, hanem az, hogy fórumot és keretrendszert adjon a zenei szakmának a különböző hangjai, különböző szereplőinek, különböző prioritásainak, és ez önmagában is egy nagyon nagy feladat, hiszen a kultúrára szeretünk úgy nézni, hogy az egy ilyen viszonylag egységes, félig művészeti, félig szórakoztatói ipari egység, és aztán már elkezdjük lebontani, hogy bizony itt az elődművészeten belül is nagyon sok ág van. Egy színháznak nem feltétlenül ugyanaz az érdeke, mint az, hogy ugyanabban a városban dolgozó zenekarnak. Tehát itt nagyon-nagyon sok szereplőnek a partikuláris érdekét, adott esetben jogos érdekét, a közönségnek, tehát a társadalomnak az érdekét, és természetesen a pénzügyi lehetőségeket kell egyfajta összhangra hozni, ezt hívják egyeztetésnek. Senki nem szorongatja a bölcsek kövét, nagyon izgalmas és tanulságos megbeszéléseken vagyok túl. Nem is csak hazai, hanem külföldi kollégákkal is. Temesvárott az Európai Zenei Tanács éves konferencián és közgyűlésén, ahol egyébként minden kolléga nagy örömmel fogadta azt, hogy Magyarország úgymond visszatér az európai értékrendszerhez, és hogy egy láthatóan nagyon egy szabadabb keretrendszerben fog tudni dolgozni, mint ahogy eddig lehetett. De a munka java még előttünk van. Szerdán lesz egy szakmai napunk, plusz egy rendkívüli közgyűlésünk, ahová szerintem nagyon sok muzsikus kolléga és szakember el fog látogatni, és ez csak az első lépése annak, hogy majd valamikor, talán egy-másfél hónap múlva már valóban kérlet javaslatokat tegyünk minden szempontból a döntéshozók asztalára. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyenek már most nagyon világos javaslatok is az asztalon. Tehát abban konszenzus van, hogy kell kulturális áfa, abban is konszenzus van, hogy valamilyen módon a korábbi TAO-t, tehát az adóvisszatérítés rendszerét, ami egyébként egy teljesen bevett nyugati gyakorlat, ezt ilyen vagy olyan formában úgymond vissza kell vinni a rendszerbe. Ez egyébként azért is nagyon fontos, mert ez egyben egy önálló finanszírozási lába, egy államtól független finanszírozási lába a zenei életnek és tágabb értelemben a kulturális életnek. Abban is konszenzus van, hogy a vidéket erősíteni kell a fővárossal szemben. Ez nem a főváros kárára kell történjen, csak azt kell látni, hogy ha bizonyos kritikusan fontos Budapesten kívüli kulturális fellegvárakat nem erősítünk meg, akkor olyan kapacitás vesztéssel nézünk szembe, amely biztos, hogy középtávon nem kívánatos. Ez egyébként pont Temesvárot nagyon jól meg lehet figyelni, vagy nemrégen jártam Wroclawban, hogy az itteni mondjuk ilyen 2-3-500 ezres városok, ugye Magyarországon 500 ezres város nincsen, de mondjuk 200 ezres, 300 ezres van, hogy ezek mennyire fontos szerepek egy-egy erős ellensúlyok egy-egy fővárosi centralizációval szemben.
1: Már is folytatódik a hangjelek rovatunk, a vendégem Zsoldos Dávid, a Magyar Zenei Tanács elnöke.

0: magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönségépítés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. De vajon mire van valóban szükség? Több forrásra, új struktúrákra vagy szemléletváltásra? Erről beszélgetünk Zsoldos Dáviddal, a Magyar Zenei Tanács elnökével. Folytassuk a beszélgetést. Van egy írás, illetve egy cikk, ami a zenekarnak az oldalán jelent meg, és Csodavárás a címe, és itt ugye arról beszélsz, hogy a szakma sokszor külső megoldásokban reménykedik, és hogy vajon milyen csodára várunk, adódik a kérdés, de közben nekem eszembe jut az egyéni felelősség, hogy vajon van-e olyan terület, ahol nem elsősorban az államnak vagy az intézményeknek kellene változtatniuk, hanem maguknak, azoknak, akik benne vannak.
1: Én azt gondolom, hogy a nagy keretrendszereket mégiscsak az intézmények és a szakmai szereplők javaslatára az állam alakítja ki, és nyilván a zenei tanács minden munkacsoportjával és bizottságával együtt is csak egy javaslattevő, egy döntés előkészítő testület lehet, és a valódi döntés joga és felelőssége az a mindenkori állami képviselőké, tehát miniszteré és államtitkároké. Viszont ezt a házi feladatot nekünk el kell végezni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ha nem tudunk a valóban kritikus kérdésekben kialakítani egy viszonylag egységes szakmai álláspontot, akkor milyen jogon várjuk el az állam képviselőitől, hogy bölcsebbek legyenek azoknál, akik elvileg egész életükben ezzel foglalkoznak, akkor valamilyen módon az állam így vagy úgy dönteni fog, mert valamilyen struktúrára szükség van, valamiféle vízióra szükség van. A mi feladatunk az, hogy támogassuk a döntéshozókat a lehető legtöbb adattal, lehető legjobb stratégiai elképzeléssel, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.
0: És egy picit tekintsünk ki a nemzetközi versenyképességre. Ugye a magyar zenei hagyomány rendkívül erős, ugyanakkor egy globális kulturális térben kell működnie. Itt milyen változtatásra van szükség, vagy van-e szükség, hogy nemzetközileg is még versenyképesebb legyen?
1: Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly lehetőség előtt állunk. Büszkék szoktunk lenni, és okkal vagyunk büszkék a zenekultúránk eredményeire, de azért az elmúlt években például egy koncepciózus zenei exportirodának a hiánya, vagy a Liszt intézeteknek a bizonyos szempontból alulfinanszírozottsága, értem ez alatt, hogy a programra, tehát a valódi tartalomra alig-alig jutott forrás, és nem is feltétlenül a legokosabban lettek ezek a programok kiválasztva, megtervezve. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly tartalékok vannak a rendszerben, és itt mindenképpen meg kell említenem azt a fontos körülményt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a 28-tól életbe lépő új 7 éves Európai Uniós költségvetésben, azzal együtt, hogy a védelmi kiadások növelése és egyéb körülmények miatt szinte minden sor csökkenni fog, a kultúrára szánt összeg, az új kreatív Európa, amelyet most Agora EU-nak kereszteltek el jelen állapotában, jelentős forrásbővüléssel számolhat. Amennyire én a számokat láttam, ez egy majdnem kétszeres forrásbővülés jelent, ami egy óriási lehetőség a kulturális együttműködések előtt. Ezt egy nagyon erős, jó networkinggel és egy átgondolt, mondjuk export stratégiával megtámogatva a magyar zeneipar rendkívül komoly együttműködéseket és forrásbővülést realizálhat.
0: És záró kérdés, ha most a teljes magyar zenei szakma hallana téged, így látna, és itt lenne mindenki, akkor mi lenne az az egy mondat, amelyet most a legfontosabbnak tartanál elmondani?
1: Ha egy mondatot kéne mondani, akkor azt kérnem, hogy legyünk optimisták és dolgozzunk keményen, mert most ennek van az ideje, amit a következő néhány hónapban leteszünk az asztalra, az lehet, hogy hosszú évekre meghatározza azt a keretrendszert, amelyben dolgozni fogunk. Ehhez kérek mindenkitől sok erőt, kitartást, munkát, anyagokat, és aztán persze némi jó szerencsét is.
0: Én pedig kívánok sok erőt, energiát és kitartást mindenkinek, és a zeneitanács.hu oldalon pedig biztos vagyok benne, hogy minden információhoz hozzájuthatnak, ha valaki szeretne akár csatlakozni, vagy nyomon követni, hogy mi minden történik. És köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Zsoldos Dávidot hallhatták, a Papagéno vezetőjét, a Magyar Zenei Tanács elnökét.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. A környéken torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját idéglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, és 3:45 előtt járunk. Az elmúlt percekben Carl Philipp Emanuel Bach ámol zongora triójának a harmadik tételét hallhatták, és bizony, holnaptól jön a forróság. Egyre több napsütés, a napról napra emelkedő hőmérséklet vár ránk, a hétvégére pedig 35 fok körüli csúcsértékek jönnek. A vasárnapi front átvonulása után nem éppen strandidővel kezdődött a hét. A szeles, változóan felhős időben északnyugat felől még hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe. Ez azonban nem sokkal ezután megváltozott, hiszen már az elmúlt napokban Európa nagy részét forró légtömeg árasztotta el. Egy fokozatosan melegedő magassági gerinc hatására száraz, napos, anticiklonális idő vette át az irányítást, így napról napra egyre magasabbra kúszik a hőmérséklet. A mai napon 26-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az igazi kánikula pedig a hét második felében érkezik meg. Ekkor napról napra egyre több helyen és egyre nagyobb mértékben emelkedik, 30 fok fölé a hőmérséklet, a hétvégén pedig már 35 fok körüli maximumokkal készülhetünk. A gyors melegedéshez sok napsütés társul, akik tehát hétvégén veszik célba a strandokat, azoknak valóban hűsítő élményt jelenthet majd a csobbanás. Érdemes ugyanakkor az erősödő UV-sugárzásra is odafigyelni, amely többfelé nagyon erős lesz, a hétvégére pedig helyenként akár az extrém erősséget is elérheti. Vigyázzanak magukra, és élvezzék a napsütést. Most pedig a folytatásban csendüljön fel Joseph Haydn 94. G-dur meglepetés szimfóniájának a harmadik tétele a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában. A karmester Szél György.

0: Néhány percen belül 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon a nyitánya végéhez ért. A napi útravalóval búcsúzom, amely ugye a tudatos jelenléthez kapcsolódik, és ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A pillanat és az örökké valóság nem feltétlenül ellentétei egymásnak. Amikor az idő megszűnik, mindkettőt egyszerre élhetjük át.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Több intézménynél is elrendelte a belső vizsgálatot a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Hétvégén lesz a nyári bringás irodalmi fesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 72.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel két hónap után tud ismét kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Két nap múlva kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen, a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpár túrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki évára emlékeznek. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok várható. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg kora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Azt írják, hogy a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekejéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A szakemberek mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Ezért az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felülvizsgálja a jégkármérséklőrendszer működését. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A sivatagok terjeszkedése a földfelszín egyharmadát, Európa szinte minden mediterrán országát veszélyezteti. Napjainkban már Magyarország egész területe is aszállyal sújtott térségnek számít. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virslifőzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyre. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozásra. Keresett pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, de hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sódelnék Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett. Az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros 5 legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magnézium-oxid nem jó választás magnézium pótlásra. Hasznosulása közben oxigén szabadgyökök keletkeznek, amelyeket antioxidánsokkal kell semlegesíteni. Ez feleslegesen terheli a szervezet antioxidáns készleteit. Ezen kívül a magnéziumoxid egy tökéletesen működő emésztőrendszer esetében is, és ilyen nem sok embernek van, maximum 4%-ban hasznosul. Ez a forma tehát nem igazán előnyös a fogyasztóknak. Nem számít, hogy a gyártó tudatlanságból vagy érdektelenségből kínálja így a magnéziumot. Biztosan rosszul járunk, ha ezt választjuk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a WiseTree Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladt meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyőr zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Tarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okkult tudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagyérdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg kora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladt meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyarkanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit, a procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Filmforgatás miatt nem jár a hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkeresett 541.200 forint volt. A bruttó átlagkeresett 9, a nettó átlagkeresett több mint 11, a reálkeresett pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkeresett emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyarkanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utassal közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a sztráda védő korlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozásúak kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az Alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghard Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, újabb hőhullám érte el Franciaországot, meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el, egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Ehhez kapcsolódik egy játék is, melynek az a lényege, hogy mi kérdezünk, Önök pedig lehetőség szerint válaszolnak. A mai kérdés a következő, mi a vízkő fő összetevője? Mondok három lehetőséget, A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a játék@klasszikradio.hu-ra. A helyes válasz beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz, és akkor most távolodjunk el egy kicsit vagy nagyon a takarítástól, és koncentráljunk a múzeumok éjszakájára, hiszen az impresszió rovatban Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója mesél arról, hogy mivel készültek, milyen programokkal várják a közönséget. 5 és 6 óra között velünk lesz Behomi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője. Az idei Óbudai Világzenei Hétről beszélgetünk majd, amely 22-én, június 22-én kezdődik. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 31. D-dur Kürtszó szimfóniájának első tétele szól a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szervusz Anna, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mivel készültetek az idei múzeumok éjszakája kapcsán?
2: Hát nem tudom, mennyi a műsoridő, de biztos, hogy nem elég arra, hogy elmondjam, hogy mi mindennel várjuk ide Szentendrére a múzeumok éjszakáján a látogatókat. Tulajdonképpen a múzeumok éjszakája a legnagyobb ünnepünk. Ugye ez egy fantasztikus és országos rendezvénysorozat. Annyit érdemes azért úgy ízlelgetni, mint gondolatot, hogy 450 intézmény az ország különböző pontjain kapcsolódik ilyen össze, és 450 különböző aspektusból igyekszünk bemutatni, hogy micsoda csodák vannak a közgyűjteményeinkben, úgyhogy ami szemszájnak ingere az ezen az éjszakán, ami az idei évben június 20-ára esik, az egészen biztosan megjelenik, és hát ugye az idei évnek ez is a tematikája, mert hogy azt a témafelvetést kaptuk, hogy ízekbe zárt történeteket mutassunk be, úgyhogy a Ferenci Múzeum is igyekezett olyan programokat, olyan kuriózumokat kiválasztani, amivel a különböző érzékszervekre tudunk hatni, és a múzeum megszokott kommunikációs módjait egy picit gyarapítani tudjuk.
1: Több helyszínen is várjátok a látogatókat. Ezek közül, ha jól tudom, akkor a Művészetmalom az egyik központi helyszín.
2: Így van, meg hát a szívünknek a csücske a Művészetmalom, a legnagyobb kiállítóterünk. Itt most éppen a Művésztelep 100 című kiállításunk látható, ahol éppen most 100 éves szentendrei régi művésztelep történetét dolgozzuk föl. Aki ide érkezik a Művészetmalomba, már rögtön bele tud kóstolni szó szerint Szentendrébe, mert hogy gasztroárt udvart rendezünk be, ahol egyszerre lehet alkotni, és egyszerre lehet a város leginkább dalmát hagyományaihoz kapcsolódó ételeket megkóstolni. Ezzel lehet tulajdonképpen megágyazni az éjszakai forgatagnak, és összegyűjteni mindazt az energiát, ami például ehhez a fantasztikus, de hát azért 2000 négyzetméteren megvalósuló kiállításnak a befogadásához is kell, úgyhogy ezért is nagyon szerencsés, hogy az ízek és a színek ilyen módon kapcsolódnak össze, mert hogy energiát és lendületet is tudunk gyűjteni itt a gasztro árt udvaron. Tulajdonképpen itt a délután 4 órától kezdve folyamatos közös alkotási lehetőségek, szabaduló szoba, tehát mindenféle élménypontok várják a látogatókat, egészen estig, amikor is egy fergeteges koncerttel várjuk a látogatóinkat. 21 órakor a Tudósok zenekar, azt hiszem, hogy múzeum iránt érdeklődők számára nem kell bemutatnunk a Tudósok zenekart, Dr. Máriás zenekarát, tehát Tudósok koncerttel készülünk, és a Tudósok koncertet egy művészkocsma elnevezésű programunk fogja zárni, tehát amint kitomboltuk magunkat a Tudósokon, utána a művészekkel tudunk egy asztalhoz ülni, és egy művészettörténész bekapcsolódásával vezetett, majd pedig kötetlenbe forduló beszélgetéssel és közös kocsmázással élhetjük át a valódi szentendrei életérzést.
1: Anna, lesz legszebb ebb közönségszavazásos kutyaszépségverseny is, amely abszolút kulturális kapcsolódást jelent. De milyen értelemben?
2: Hát, nagyon örülök, hogy pont ezt a programot emelted ki a sok kínálatban szereplő programelem közül, mert hogy az egyik legközelebb álló program ez. A Szóber Béla festőművészről nagyon sok mindent tudunk, hogy a legfranciább magyar festő, és ismerjük ikonikus képeit, de hogy volt egy kutyájuk, és pedig egy foxiuk, akik Tubus névre hallgatott, ezt kevesebbet szoktuk emlegetni, és Tubust szerettük volna egy kicsit exponálni, egy kicsit középpontba helyezni, éppen ezért megbontva azt az előírást, hogy már pedig múzeumban nem való a kutya, hát dehogy nem, való a kutya, várjuk a kutyákat a szabad tereinkbe, és várjuk mindazokat a művészi szépségű kutyákat, akik festményre is kívánkoznának, és akiket szeretnének benevezni egy kutya szépségversenyre. Érdemes elküldeni social media felületeinkre a kutyáknak, a kutyáinknak a képét, és szakavatott zsűri egyrészt egy kiállítást rendez majd ezekből a képekből, más részről pedig győztes is fog hirdetni, ki az, aki tubus nyomdokaiba léphet, és legszebb ebbként egy évig viselheti a múzeum által kiválasztott legszebb kutya címet. Én is be fogom nevezni a saját kutyámat, természetesen anonim módon, úgyhogy nagyon izgulok, hogy kik lesznek a veszélytársaim.
1: Anna, összességében az idei Szentendrei Múzeumok éjszakája hány helyszínen várja a látogatókat? Mi lenne az a kép a fejedben, amit örömmel látnál megvalósulni?
2: Úgy kell elképzelnünk ilyenkor Szentendre belvárosát, mint egy nagy fesztivál helyszínt. És tulajdonképpen, ha összeszámoljuk, hogy 8 különböző ponton váltogatják egymást a különböző programok, nem mondjuk el a lényegét, mert a lényeg az pont a kulturális feltöltődés, a pezsgéssel, pezsgésben való részvétel, és egy picit a rálazulás a nyári időszakra. Mi úgy képzeljük el ilyenkor, érdemes Szentendrére kijönni, lehet hajóval is jönni, ami már önmagában egy élmény, és érdemes elindulni csak az utcákon, vannak utcazene koncertek, szakszofonos fiatalok járják a várost és vezetnek bennünket múzeumról múzeumra, és érdemes hagyni magunkat sodortatni az árral. Ki lehet választani kis horgonyokat, hogy mi az, amire biztosan szeretnék odaérni, biztos, hogy szeretném a gyerekemet elvinni a Tóbel Múzeumba, hogy a makaronokat és a francia ihletésű pohárkrémeket megkóstolja, biztos, hogy szeretném elvinni egy tárlatvezetésre, biztos, hogy szeretnénk egy lámpást készíteni a képtárban, de a legfőbb és a leginkább múzeumok éjszakájához és a leginkább Szentendréhez való élmény az, ha hagyjuk magunkat sodortatni, és hogyha hagyjuk magunkat megszólítani a különböző programok, a különböző művészeti alkotások és a jobbnál jobb kiállítások, és persze koncertek által.
1: Anna, színes kulturális forgatagot kívánok a hétvégén, szombaton, Szentendrén, és hát azt, hogy legyenek nagyon sokan, sok érdeklődőt.
2: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit nagyon várunk szombaton 16 órától a múzeumok éjszakájára.
1: Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Magyarországon jelenleg 45 ezer fő takarít hivatásszerűen, vagyis Magyarország foglalkoztatott lakosságának közel 1%-a takarító. Ám sajnos hazánkban ennek a szakmának és a takarítóknak közel sem jó a megítélése. Olyannyira, hogy 173 foglalkozás között az utolsó 10 legalacsonyabb presztízsű foglalkozás között szerepel a takarítás. Pedig a takarítók nagyon fontos részei a mindennapjainknak. Tudták például, hogy a magyarországi takarítók egy nap alatt 56 ezer négyzetkilométert tisztítanak meg, vagyis két nap alatt az ország minden négyzetméterét kitakarítják. Emellett rendkívül komoly súlyokat mozgatnak meg, egész pontosan 112 kamionnyi súlyt. Ha egy takarítóra csak napi 100 kg súly emelésével számolunk, akkor a magyarországi takarítók napi súlymozgatása 4500 tonna, ami annyi, mint 112 megpakolt kamion súlya. Emellett napi munkavégzésük során 8-10 kilométert gyalogolnak, vagyis Magyarország összes takarítója együtt a föld-hold távolságát gyalogolják le a napi munkájuk során.
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Még péntekig várja a közönséget Budapesten a Duna Karnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg, látványos előadásokon és közösségi programokon keresztül. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Duna Karnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Könnyed nyári koncertélmény várja a közönséget vasárnap a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában, ahol Szentpéteri Csilla és zenekara mutatja be a Légtornász és Én című látványos produkcióját. Az előadás a zene, a mozgás és a vizuális élmények egyedülálló találkozását kínálja, amely jóval túlmutat egy hagyományos koncert keretein. Szentpéteri Csilla virtuóz zongorajátékát a Fitvilág ESE világbajnok légtornászainak lélegzetel állító produkciói teszik teljessé, így aztán a dallamok és a levegőben születő mozdulatok együtt mesélnek történeteket. Három nap játék, mese és családi élmény a Hajógyári szigeten. Péntektől vasárnapig tart a Gyereksziget. A fesztiválon koncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, cirkuszi produkciók és számos interaktív élmény gondoskodik a nyári szünet vidám és derűs indulásáról. Az idei év különlegessége a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A természetkedvelőket érzékszervi élményeket kínáló programok, kertészkedős foglalkozások és állatsimogató várja, miközben a színpadokon többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kis Kalász is fellép. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt Bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Jövő héten lesz az Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Világzene határok nélkül ez a motto. Hamarosan a stúdióba érkezik Behumi Dóri énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Előtte azonban még játszunk, hiszen takarítással kapcsolatban kérdezősködünk. A mai játékkérdés a következő. Mi a vízkő fő összetevője? A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játékkukac@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz. Most pedig Tartini Dédur Gordonka versenyének második tétele szól.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci stratégiai és marketing vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik főszervezője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia! Yeah.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, hello!
0: Már mindent megbeszéltünk, ami az időjárást illeti, ami a fejfájást illeti, ami a parkolást illeti, úgyhogy ezt alaposan végig tárgyaltuk. Ugye most frontok jönnek, mennek, a szél az nem feltétlenül jó hatású. Rátok hogyan hat ez az időjárás? Csak hogy a témánál legyünk.
1: Szegény hallgatókat ezzel fogjuk most fárasztani.
0: Azért mondjátok el.
1: Hát nem tudom, lesz majd jobb.
0: Lesz majd jobb, például a hamarosan kezdődő Óbudai Világzenei Héten vélhetőleg már jó idő lesz. Így
2: köszönjük
0: van?
2: Köszönjük az átkötést, ilyen szép óriási. Még jobban várjuk a Világzenei Hét Fesztivált, így van.
0: Ezt levajasztátok az időjárással. Dóri, hogyan lépsz fel, milyen formációval?
1: Hát egyrészt az mindig egy öröm, hogyha a Kobuciba mehetünk. Ezt le kell, hogy szögezzem. Bármilyen formációval és bármilyen körülmények között, az mindig egy ilyen ünnep. Most a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertjét fogjuk megejteni, és először játszik a Budapest Klezmer Band az első részben, és azt hiszem mi játszunk a második részben, és aztán természetesen közös dalokat is fogunk játszani, és a Budapest Bárból a csodálatos zenekar mellett Mező Misi és én fogjuk képviselni az énekeseket.
0: Hogyan épül fel az Óbudai Világzenei Hét programja? Ez már csak azért is okoz némi nehézséget, Krisztián, hiszen évről évre megrendezitek, és nyilvánvalóan azért mindig abban is gondolkodtok, hogy a hagyományos elemek mellett újdonságokkal is szolgáljatok.
2: Így van, törekszünk arra, hogy a közönséget mindig a lehető legcizelláltabb eszközökkel és némi meglepetéssel próbáljuk meg megszólítani. Természetesen nekünk is mindig öröm, ha a Dóriék jönnek, sőt, ünnep. És az idén azt gondoltuk, hogy a koncepció alapját az a featuringek és a kollabok képezik. Tehát sokat szoktunk arról beszélgetni veled is, hogy a világzene, a kultúrák egymás mellett éléséről, egymást áthatásáról szól, de ez, hogy a gyakorlatban a szlogenen túl mit jelent, az azért ritkán derül ki. És azt gondoltuk, hogy az idén a legeklatánsabb példája annak, hogy ezek nem csak egymás mellett léteznek ezek a zenei világok, hanem együtt is, az, hogyha megpróbálunk featuringeket és olyan együttműködéseket színpadra szólítani, akik nem csak egymás után, hanem közösen is képesek valamilyen produkciót létrehozni, és hogy ha segítsek kontextusba helyezni, amit a Dóri említett, akkor a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár együttműködése klasszikusan ilyen. Két különböző zenei világ, aminek megvannak a közös metszetei szellemileg, zenetörténetileg, és reméljük, hogy távlataiban is. Úgyhogy ez a szerdai napja a fesztiválnak, június 22-e és 27-e között zajlik Óbudán a Kobuci kertben ez a Világzenei Hét Fesztivál, és az egyik nagy eseménye a Dóriéknak a jövetele, aminek van még egy különlegessége is, és ez pedig a Dohány utcai zsinagóga főkántorának a személye és nagyszerű, ha jól tudom, bariton hangja, ő is egy különleges vendége az estének.
0: Dóri, a világzene valóban nagyon varázslatos világ, és ha valaki szereti, akkor nagyon szereti, ha nem szereti, akkor meg hát ugye egyszerűen távol tartja magát tőle, de hát az Óbudai Világzenei Hétre olyanok látogatnak el, akikhez közel van ez a dimenzió. Mit gondolsz, hogy ott leszel, meghallgatod majd a többi szereplőt is, tehát jól érzed magad ebben a közegben, akkor is, ha nem előadó művészként vagy jelen?
1: Hát ezt tanulmányozni fogom. Abban például, hogy innen kimentem a stúdióból a részletes programot, és megnézem, hogy lesz-e olyan, mert őszintén szólva nem tudom, nekem minden zene világzene. Ez annyira furán hangzik, de valóban így van. Tehát én nem tudom igazából ezeket bekategorizálni. Tehát meg kell nézni, hogy mik lesznek ezek a kollaborációk, és akkor ennek fényében hát nagyon szeretnénk. Tehát ez nagyon optimális lenne, és tök jó lenne. Ráadásul egy ilyen helyszínen, meg szerintem az idő is ennek kedvezni fog.
0: Csak hogy visszatérjünk a témánkhoz.
1: Nem, de hogyha végig gondoljátok most az eddigi szezont a szabadtéri koncertekkel, azért nem voltunk annyira elkényeztetve jó idővel. Tehát elég hűvösek voltak az esték is, esősek, akár adott esetben. Úgyhogy a válaszom röviden igen.
2: A Dórinak szerintem abszolút igaza van ebben, hogy ez a definíció, ez nagyon régóta inflálódik, felhígul, és igazából van egy ilyen tágulása ennek a fogalomnak, hogy mit jelent az, hogy világzene, én is úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen mindent és mindennek az ellenkezőjét is könnyen jelenti. Ennek a fesztiválnak az egyik koncepcionális öröksége az mindig az volt, hogy az autentikus formákhoz visszanyúló világzene az, ami a modern zenei alakzatokkal találkozik és hidakat épít, azt szoktuk mi, a mi definíciónk szerint világzenének nevezni, de lehető legtágabban érthető szerintem is ez a fogalom, és pont emiatt hívjuk a Dóriékat is, mert abszolút ide tartozónak véljük.
0: Visszatérünk még a világzene definíciójára. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Az előbbi vita nem alakult ki, de Dórinak elég éles, markáns véleménye van a világzenéről.
1: Nem a világzenéről egyébként, hanem inkább csak erről a fogalomról, hogy szerintem ez egy ilyen devalválódott, vagy nem tudom, tehát hogy ez valóban, amit te is említettél, hogy ez számomra olyan, hogy minden, amit nem tudunk bekategorizálni, akkor gyorsan azt mondjuk rá, hogy ez ilyen világzene, vannak benne fura hangszerek, meg a kicsit a lebegős, akkor az világzene.
2: Tehát a fogalom használata inflálódott egy kicsit, de szerencsére nem a fogalom használata a fesztiválnak a tárgya, hanem maga az eleven tapasztalat, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy persze nyitottság, persze kultúrák találkozása, stb., de valójában amit a közönség ott a színpadon lát, átél, hall és megtapasztal, mindenkinek az a világzene, amit utána hazavisz abból a tapasztalatból, hogy mondjuk mit jelent a klezmer és a kávéházi cigányzene, mi az a fúzió, amit ott megtapasztalhatnak. Ez a legbiztosabb vezető szerintem, hogyha ilyen finom kérdésekről beszélgetünk, hogy a világzene műfajában mi fér bele, és mi nem, de én is nagyon egyébként ezt tapasztalni, hogy a jazz és a world music azért, miközben tavaly talán beszélgettünk Dress Mihály, vagy nagyon-nagyon szép estét köszönhettünk Misi bácsinak tavaly. Természetesen, hogy a dolog nem válik le egymástól úgy, mint Ocsú a búzától, hanem ezek határterületek, és a határterületek áthágásai azok, amik zeneileg érdekesek, és ezt a Dóriék hozzák nekünk minden évben.
0: És hová halad ez a folyamat, mit gondoltok? Tehát egyre jobban feloldódnak ezek a skatuják?
1: Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy itt Magyarországon hogy gondolkodnak erről. Azt nem tudom, hogy más országok, tartok tőle, hogy Magyarországon egy kicsit sarkosabban gondolkodnak erről, tehát kicsit kategorizáltabban gondolkodnak a zenéről. Ezt a tanulmányaim során is egy kicsit így tapasztaltam, bár az érdekes, hogy amikor a klasszikus zenei tanulmányaim során találkoztam a legelfogadóbb és a legnyitottabb emberekkel. De ha meg arra gondolok, hogy külföldön, főleg a mostani generációban miféle produkciókat látunk, akár az Instán, vagy akár bármiféle más internetes elérhetőségen, olyan formációk vannak, hogy egyszerűen eszedbe se jut kategorizálni. Tehát fogalmad nincs, hogy ez egyik honnan jött, a másik honnan jött, meg lehet magyarázni, hogy ő most a hip-hopból jön, ő most a jazzből jön, ő most egy autentikus arab zenész, vagy arab zenét hoz, és csinál valamit közösen, ami egyszerűen csak jó. Tehát én ezt a fajta nagyon komoly elfogadást vágynám, hogy itthon is, vagy a mi generációnkban is teljesen természetes legyen, de azt látom, hogy a fiataloknak már pontosan ezekkel az eszközökkel megsegítve, hogy nyitva van a világ, ő nekik ez már teljesen elfogadott. Szóval itt már felborultak szerintem, vagy áthághatóak a határok.
2: Hát abszolút egyetértek. Ugye Dóri a művész szemével beszél erről az egészről. Tehát nyilván amikor valaki aktuálisan szíre viszi ezt és műveli, akkor egyszerűen ezek a szavak, ezek elpárolognak, és az áramlása marad annak, hogy a zenei tapasztalata. Ágoston Béla barátommal, nagyszerű jazz muzsikus, akit szintén lehet világzenésznek nevezni, és az etnohip, szóval sok mindennek. Őtől egyszer megkérdeztük ezt, hogy pont a kategóriákat, és azt mondta, hogy egyszerűen ő zenészekkel zenél együtt. Tehát nem szereti az indexet, a bélyeget, vagy a tehertételt a dolgon. De ha már ennyit emlegettük ezt, akkor bocsáss meg, azt engedjétek meg, hogy szóba hozzam, hogy pont emiatt a héten lesz egy világzené nyílt napunk, mert azt gondoljuk mi is, hogy kicsit olyan ez, mint a blues, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy miről van szó, hogyha nem tudom, Black Pumas-t hallgatunk, akkor az is blues, és a közönség egy picit van egy ilyen dezorientációs folyamat ebben az egészben, szóval egy világzenei nyílt napot fogunk tartani, a kiváló barátom Nové Soma és Ifjú Csóri Sándor nagyszerű duó, és az ő Somának egy másik produkciója, a Mordály fog egy hosszú estét celebrálni a közönségnek, ahol a folk gyökereket és a rocknak azt talán váratlanabb a világzenében talán az, a rock nem szokott annyira jelen lenni, mint a híd másik oldalán álló műfaj. Ők csinálnak egy nyílt napot, egy ingyenes esemény keretében, ahol mindent megmutatnak, amit ők tudnak. Egyébként ennek is azért megvannak a magyar hagyományai, nem tudom, Illés, Sebő, hogyha visszaemlékeztek rá, a 70-es években nagyszerű olyan lemezek készültek, ahol ez még nem volt.
1: Mi akkor még nem éltünk, bocsánat.
2: Pardon, elnézést, akkor csak én emlékszem. Szóval, hogy amit a Dóri emleget, hogy nem volt még ennyire inflálva ez a fogalom, hanem sokkal elevenebb volt maga az a tapasztalat, hogy de érdekes, hogy ez a két világ átjárja egymást.
1: Mm. Minden esetre az egész hét nálatok a Világzene jegyében telik, hát ez a neve is, Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.
3: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Hamarosan, június 22-én indul a fesztivál, egy héten át tart, 22-től 27-ig, az majdnem egy hét, ugye, hiszen a vasárnap az már nem érvényes, de hogyan kezdődik, Krisztián, mi az, amivel elindítjátok ezt?
1: Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy világzenei kertmozival kezdünk, és a dokumentumfilm is mindig egy olyan eszköz, amivel általában a legelkötelezettebb világzene szerelmeseket szoktuk megszólítani. Az idén Szomja Zsőrnek és Halmos Bélának a kiváló dokumentumfilmje a Net is annyi lesz látható, hallható. Ugye egy kalotaszegi primásnak az élettörténete, cigány primásnak az élettörténete. Egy nagyon szép és mély film a nagyon autentikus, nagyon, nagyon tiszta folk gyökerekről, és a film is nagyon finom eszközökkel mutat be egy világot, ami letűnőben van. Úgyhogy a Világzenei Kertmozival indul a hét.
0: Ez minden évben sikeres, ugye?
1: Igen.
0: Én emlékszem rá, hogy mikor ezt bevezettétek.
1: A közönség szereti, nagyon az elkötelezett és vágyfülűek, kíváncsiak az ilyen dokumentumértékű anyagokra, de mindig egy ilyen meghitt millióban nézzük végig mi is, mert sokat tanulunk belőle.
0: Uh-huh. Mi történik utána?
1: Említettem a nyílt napot, amivel berúgjuk a fesztivál ajtaját. A Mordáj és Novésomai Fücsóri Sándor duója az, aki megpróbálja ezt az estét megmutatni a közönségnek, és utána világzenei DJ-kkel is készülünk. A hét közepén a Koronát természetesen a Budapest Bár és a Klezmer Band közös koncertje adja. Még egyszer a Dohány utcai zsinagóga főkántora megtisztel bennünket azzal, hogy énekel a Kobuci kertben. Ez önmagában egyébként egy kuriózum. Úgyhogy a szerdai napunkat a Dóriéknak köszönhetjük. A fesztiválnak az idei világsztár fellépőjét úgy hívják, hogy Natasha Atlasz. Szerintem a világzene ismerőinek ez a név azért mond valamit. Ugye a Trans Global Undergroundnak az énekesnőiről beszélünk, korábbi énekesnőiről beszélünk, és ő tényleg a világ minden színpadán, minden fővárosában, a londoni Royal Tarbell Hall-tól a New Yorki Lincoln Centerig tényleg, vagy akár a piramisokig sok-sok helyen és nagy színpadon megfordult. Peter Gabrieltől Stingen át Jean-Michel Jarre-ig dolgozott együtt ez a kiváló énekesnő, nagyszerű, szintén kollaborációkban hírességekkel és nagy zenei legendákkal, úgyhogy ő látogat az idén Óbudára a csütörtöki napunkon. Ő egy Sammy Bisaival, egy jazzmuzsikussal fog együtt játszani, és tényleg az elektropop, az arab tradicionális zenék és a jazz standardoknak a fúzióját, ők azért nagyon, nagyon finoman, Parallel Universe, ez is az albumuk címe, aminek a részleteit elhozzák Budapestre, és ők például nem áthatásról beszélnek, hanem párhuzamosokról, mint a...
2: Főleg, ha belegondolunk, hogy a Natasha Atlasz, ez tulajdonképpen egy ilyen álló csillag, vagy egy ilyen álló királynő csillag a világzenének az egén, mert én emlékszem, hogy amikor nekem a pályám indult, ugye a 20-as éveimben, ő már egy óriási nagy sztár volt, és hát nekem egyébként óriási dolog, hogy most egy színpadon állhatok vele, mert ő tényleg egy hatalmas sztár ebben a műfajban.
1: Ő leíró.
2: Konkrétan egy világsztár.
1: Leíró értelemben is használjuk. Egy kivételes, szerintem is kivételesen folytonos életműről van szó, és mindazt, ami a keleti tradíció és az arab világ, azt ő legautentikusabb formájába hozza be ebbe a sok jelzővel illethető nyugati modernitásba és a modern zenébe, az elektrótól a hip-hopig. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség szívét Natasha Atlasz ismét meg tudja szólítani Budapesten. Ő azért elég ritkán jár ezen a környéken.
0: Ez biztos, biztos megnézi őt, Dóri, ugye? Tehát ezen az estén ott leszel.
2: Igyekszem, mert ez nagyon vonzóan hangzik. És tényleg az, hogy azért nem nagyon csípjük előtt itt az országban, az biztos.
0: Az egyébként minek köszönhető, hogy valaki a folyamatosan változó világ és trendek közepén is egyfajta álló csillag tud maradni, ahogy mondtad?
2: Hát nyilván ez a folyamatos megújulásra való képesség, szerintem a kíváncsiságban

0: gyökeredzik, illetve abban, hogy mindig ő is valószínűleg a minőség fele megy, és nem műfaj szerint válogat, hanem azt szerint, hogy ki eléggé nem is tudom, unikum, vagy érdekes, vagy jó a saját műfajában, és akkor arra a saját világát rá tudja talán vetíteni. Én ezt így tudom elképzelni, hogy így lehet mindig megújulni, és akkor így lehet egy álló csillagként létezni, hogy mindig valami újdonság felé mész. Ez a folyamatos kíváncsiság és a nyitottság.
1: És ezt követi még a pénteki nap, hiszen Natasha Atlasz csütörtökön lép fel. Ugye?
2: Így van.
1: Most nézzek Dórira, de közben Krisztián, ugye, bologat.
0: Krisztiára nézzél, légy szíves, ne rám.
2: Pénteki nap a Ferenci Gyuriéké, Dóri szerintem Gyurit is nagyon közelről és művészi erejében ismeri.
0: Maraton lesz.
2: Így van, ez egy maraton lesz.
0: Rakajam.
2: Szóval azt találtuk ki, az volt az ötlet Ferenci Gyuriékkal közösen, hogy az ő zenésztársai kiváló zenészekkel dolgozik együtt, Dóri, ezt biztosan meg tudod erősíteni. Egy fantasztikus zeneke van Ferenci Györgynek, az első Pesti Rackák. És kinek egyenként vannak autentikus formációi a zenésztársainak. És azt gondoltuk, hogy mi van akkor, hogyha az összes formáció színpadra lép egyetlen nap alatt, egy hosszú, szintén hosszú estén, ez a nap délután 4 órakor fog kezdődni kis színpadokon, és a Gyuriék összes zenésztársának, Apáti Ádáméknak, és a Louisiana Double színre lép Apáti Ádám és a felesége, a Boldog Rezignáció című formációnak az albumát, azt hiszem nemrég megjelent albumukat ról játszanak el dalokat, és persze Ferenci György lánya is megtisztel bennünket a jelenlétével, szóval ilyen sok pici formáció, és a végén egyszer csak a Racka Jam teljes zenei erejével színpadra lép nálunk. Ahogy Dóriékkal is, Gyuriékkal is nagyon régi az együttműködés, nagyon szeretjük azt, amit képviselnek a zenében, színvonalban, kultúrában és üzenetben természetesen, úgyhogy Ferenci György és a Racka Jam különböző formációi lépnek a Racka Maratonon színpadra a pénteki
1: napon. Racka Maraton tehát pénteken, de aztán lesz még egy zárónap is, ugye? Ha jól
2: így van, amit említettem, hogy az autentikus alapjait a világzenének mindig is tiszteletben tartottak a Kubuci hely DNS-ében is, azt hiszem, hogy ez a történet van benne, ami a népzenétől a világzene felé, aztán pedig a mindenféle más kortárs könnyűzenék felé vezetés vissza, úgyhogy egy táncházzal köszönünk el az idei Világzenéjéfért Fesztiváltól ezúttal szombaton, és kolozsvári barátaink a Tokos együttes, kiváló Tokos együttesen játszani, és a Csángálóék muzsikálják a moldvai blokkot, úgyhogy népzenétől népzenéig tart az idei Világzenei Fesztivál íve.
1: Így épül tehát fel az óbudai világzenei hét, de mi még jövünk vissza, hiszen a beszélgetés folytatódik Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kubuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Ugye 6 napon át tart az Óbudai Világzenei Hét, szerdán lesz majd látható Dóri a színpadon. Dóri, hogyan találkozik a klezmer és a kávéház világa?
1: Nem tudom, az én olvasatomban, vagy az én fantáziámban a kettő az először így földrajzilag jelenik meg, tehát konkrétan láttam egy budapesti utcát, hogy van egy kávéhez, és mellette van egy zsinagóga. Tehát, hogy innen például elindulhat simán a találkozás, mert mind a kettő egyébként nyilvánvalóan, hogyha mondjuk két világháború közötti időszakra gondolok, vagy még korábbra, akkor vagy akár a 1900-as évekre, mondjuk arra a századfordulóra, akkor az abszolút azon a fejemben, hogy ugye ezek a cigányzenészek a kávéházakban mindent játszottak, játszottak operát, játszottak operettet, játszottak jazz, tehát olyan fülük volt, hogy mindent tudtak. Tehát ugye volt ez a klasszikus történet, hogy bemutattak egy operát a Magyar Állami Operaházba, és amikor utána beültek a vendégek a kávéházba, akkor a cigányzenészek már játszották a főslágert, mert annyira gyorsan ment a fejükbe. Na most így tudom elképzelni ezt is például budapesti, vagy mondjuk pesti szinten, hogy így keveredett. De azért ennek nyilván vannak kulturális hagyományai és gyökerei is, azért a klezmernek, meg a cigányzenének, és biztos, hogy az autentikus cigányzene és a klezmer szintén elég erős kapcsolatban áll. Például erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Van a Joseph című dal, amit egyébként én valószínűleg fogok is énekelni 24-én Kovuciba ezen az estén, ami például olyan jelzőket kapott, hogy ez egy jiddis cigány dal. Tehát, hogy nem is tudják vagy megmagyarázni, vagy megtalálni a gyökerét. Tehát annyira összefonódott a kettő már az eredeténél, hogy hát én valahogy így képzelem el. Az én képzetem abszolút egy egytőről fakad, hát valamennyire inkább a hangulata is. Igen.
2: Hát Dóri nagyon szépen felvezetted szerintem. Tehát a terek, a nagyváros, a kelet-európai műfai gyökerek. Én azt hiszem, hogy egy zenekari leírásotokban láttam egy nagyon szép közérzetre vonatkozó kifejezést, hogy a két világ között a közérzeti mélység, az a melankólia és a féktelen életöröm. És ez a kettő szerintem tényleg igaz a Budapest hát bárnak a világára is, tehát a kávéházi cigányzenére is, és nagyon mélyen igaz a klezmerre is.
1: És hát ő magában micsoda ellentmondás, érted ezt a kettőt összerakni.
2: Ez egy kelet-európai ellentmondás.
1: De hogy ez abszolút kelet-európai, és ez egy tök könnyű kapcsolódni ezzel szerintem.
2: De az biztos, hogy a Budapest, mint nagyváros létrejötte, és a pillanata, amikor ez egy metropolisszá válik, hogyha egy kicsit túlozni szeretnék, vagy legalábbis a századfordulóra utalok, amikor ezre súlya Európában is más volt Budapestnek, akkor ez két virágzó zenei kultúra, pont így, hogy a terek is közel vannak egymáshoz.
1: És egyébként, amikor mi először játszottunk a Budapest Klezmer Banddel, és csináltuk a közös dalainkat, akkor, meg hát ugye a Budapest Bárnak van klezmer albuma is. Tehát nem csak ez az egy találkozási pont volt, hanem azért Budapest Bár csinált egy külön klezmer albumot is. De amikor én például ebbe először részt vettem, ebbe a közös produkcióba, azt éreztem, hogy semmiféle zenei nyelvi különbség nincs a kettő között. Tehát, hogy ugyanazt a teret futjuk be, ugyanazt tudjuk megfogalmazni a dalok által, a hangulat által, a hangok által, a hangszerek által. Tehát fölmegyek a színpadra, és tulajdonképpen csak kiegészítjük egymást, de igazából nem szorul semmi magyarázatra zeneileg, meg hangulatilag sem.
2: Azért végül csak definiáltuk ezt a világzene
1: dolgot. Kicsit hosszadalmas van, nem sikerült.
0: De a végére eljutottunk ide, és ugye azt is mondtátok, hogy végül is nincs értelme bogozgatni, vagy boncolgatni azt, hogy a jó zene az milyen műfajokból épül fel, de azért mégiscsak a világzene az egy hívószó. Tehát azt mondom, hogy világzene, és akkor van egy közönsége. És nyilvánvalóan évről évre ugyanazok az emberek is ellátogatnak hozzátok erre a hívószóra, de hát közben azért mindig vannak újabbak és újabbak.
2: Természetesen törekszünk rá, hogy minél szélesebb bázist tudjunk megszólítani. Szerencsére a Kobuci kínálatát nagyon-nagyon-nagyon sokan követik, azért ez egy sokrétű program kínálat, egy nagyon szép örökség és szép történet a Kobuci program kínálatnak a története, és ilyenkor mindig meg tudjuk mutatni, vagy legalábbis olykor ezzel az idealizmussal kényeztetjük magunkat, hogy be tudjuk mutatni annak a közönségnek, aki esetleg más zenét szeret, akkor egy-egy felütés és impulzus révén meg tudjuk mutatni, hogy mi az a klezmer, vagy ki az a Natasha Atlasz, és hát ha megtörténik az, amikor ilyenkor a kommunikáció és a közönség megszólítása szól, hogy olyanok is eljönnek és meghallgatják ezeket a zenéket, akik adott esetben nem érzik elsődlegesen a sajátjuknak, de a stabil világzenei közönség is természetesen a hűséges hozzánk, és remélem, hogy mi is hozzájuk. A világzenei nyílt nap, mint említettem, az klasszikusan erre lesz való, hogy azokat a közönség rétegeket is megpróbáljuk elcsábítani, akik még nem ismerték a műfajt.
0: Hiszen rengeteg színből épül fel ez a hét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres és hát jó hangulatú ez a hét. Majdnem azt mondtam, hogy világzenés, de közben ugye azért ez egy ennél sokkal tágabb fogalom, mint azt megbeszéltük Dóri, valaki most szigorúan néz. Szóval a lényeg az, hogy legyen ez az egész hét olyan, amilyennek elképzeltétek, de hát úgy is érzitek, hát a színpadról meg abszolút érzékelhető, hogy milyen a közönség és hogy fogadja. Ugye?
1: Nagyon szeretjük a közönséget. Mindenhol a Kobuciba meg még inkább.
0: Tökéletes.
2: Köszönjük az érdeklődést.
0: Köszönöm szépen, gyönyörű, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, sziasztok.
0: Behumi Dóri énekesnő volt a vendégem, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tilla Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televízió az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felsővezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tilla Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Buda felé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Június 17-én nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. A mai játékkérdés utoljára hangzik el. Ez a következő: mi a vízkő fő összetevője? A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert kívánok a játékhoz. Most pedig Chopin Dezdur perc keringőjét hallgatjuk meg Kocsis Zoltán előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorra készül, mikor készül és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művésznő, hol kezdjük a válaszadást?
2: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, és hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
1: Igen.
2: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla and Band hozza el majd a latin zenék elementális életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz-t fogunk játszani, és hát saját új blues felzeményeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem egy ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtolva fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan felemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártású szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Jó, úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
1: Ne mondd el, ne mondd el, mert mindjárt mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
2: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mesés fénybombában fog úszni.
1: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
2: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics kastély parkjában leszünk.
1: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
2: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja. Azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
1: Igen.
2: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy atya úristen, de valószínűleg azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor mit
1: szólsz? Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon így a végén.
2: Azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok igen, is egymásnak dobálják a sékereket, sokszor a dobütőket is. Úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat, szíves örömest elmondom. Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal, Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
1: A közönség meg hiába ültetett.
2: Majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
1: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
2: Még egyszer, akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén is változatos programokkal várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház. A Zicsi Kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon jövő pénteken az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, illetve Rezes Judit és Szabó Győző egy közös esttel érkezik. De látható lesz Lackfi János új tragikomédiája is, a Három nő egyeset. A családokra szintén gondoltak a szervezők, a gyerekeket többek között a Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsű a Sárkány előadásai várják. Szombaton rengeteg izgalmas programot tartogat számunkra az idei Múzeumok éjszakája. Tallózzunk egy kicsit. Mediterrán hangulat költözik a budai várba, ahol a Magyar Nemzeti Galéria programjainak középpontjában a Dolce Vita című kiállítás áll. Az érdeklődőket pop-up művészettörténeti előadások, tárlatvezetések és kreatív kézműves workshopok várják majd, melyek az olasz életérzés és a művészet kapcsolatát mutatják majd be. Az est folyamán élő zenei programok és DJ-szettek teremtenek remek atmoszférát a galéria tereiben. A családokat gyerekprogramok és interaktív foglalkozások is várják, így minden korosztály találhat magának izgalmas elfoglaltságot. A Szép Művészeti Múzeumban a látogatók az állandó és időszaki kiállítások mellett rendhagyó tárlatvezetéseken fedezhetik fel a múzeum kincseit, miközben az est folyamán jazzkoncertek és látványos performanszok teszik még izgalmasabbá a programot. A képzőművészet és a zene találkozása egyedi hangulatot teremt a múzeum impozáns falai között. A budai vár mélyén rejtőző Sziklakórház Atombunker Múzeumban zseblámpás túrákon fedezhetjük fel a titkos föld alatti járatokat, ahol megelevenedik a II. Világháború és a hidegháború feszült időszaka. A kiállítás hiteles környezetben mutatja be, hogy milyen szerepet töltött be a létesítmény a 20. század viharos évtizedeiben. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja a témát, amiről beszélgetni fogunk. A dátum pedig 1991. június 19-e. Mi történt ekkor?
2: Ha jól számolom, ez 35 évvel ezelőtt volt. Ekkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jeles dátum, azt gondolom a legújabb kori történelmének az országunk számára.
1: És belegondolva nem is volt olyan régen.
2: Nem is volt olyan régen, hát ekkor már éltünk, és szerintem emlékszünk is ezekre az időkre. Lehet, hogy még tinédzserként nem voltunk tudatában ezeknek a jelentőségének, de mindenképpen emlékezhetünk rá. Ugye ezt az előzte meg, hogy megtörtént gyakorlatilag a rendszerváltás. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették, meg voltak az első szabad választások, ugye leomlott a berlini fal, összeomlott a Szovjetunió, és 1991. június 16-a volt különben az a dátum, amikor az utolsó szovjet katonai szerelvény éjfél előtt néhány perccel elhagyta Magyarországot, és három nappal később, 19-én pedig Viktor Szilov altábornagy, a déli hadsereg csoport parancsnoka, az utolsó katona is távozott. Azt tudjuk, hogy a kommunizmus évei alatt körülbelül 100 000 katona volt jelen az országban a családjukkal, és a csapatok kivonása már 1990. március 13-án elkezdődött, tehát bő egy évbe telt gyakorlatilag, hogy mindez megtörtént.
1: Hogyan zajlott ez az esemény, erről a korabeli sajtó, ami ugye nem is volt olyan régen, hogyan emlékezett meg?
2: Találunk egy feljegyzést, hogy amikor Viktor Szilov, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka távozása előtt búcsúlátogatást tett Antal József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél. Göncz Árpád így fogalmazott, idézem, jelentős ez a mai nap, mind a mi, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom, Európa számára is. Hát ez valóban így van.
1: Így van. Ahogy említetted, ugye a hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport 1990. márciusában kezdte meg a kivonulását az országból. Hogyan?
2: A felszereléseket, harcászati eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a Záhonyi pályaudvaron létesített katonai bázisokon rakották át a magyar szerelvényekből a szovjet vagonokba. Tehát így szépen lassan vitték ki az országból ezt a tárgyi állományt. A személyi állomány kivonása pedig ezzel párhuzamosan zajlott. A szovjet katonákat hazaszállító első katonavonat, amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő harckocsi ezred egy gépesített lövész zászlóval járt vitte a Szovjetunióba, ahogy mondtuk korábban, 1990. márciusában hagyta el az ország területét, és az ezt követő 15 hónap során 1500 katonákat és harci eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. 1500 vonat szerelvény. Azért ez nagyon sok. A csapatkivonás lebonyolítását a pénzügyi elszámolás hosszú tárgyalás sorozata kísérte, és végül egy úgynevezett nulla megoldás született, amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni követeléseikről, tehát egyenlőségjelet tettek a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az általuk okozott károk nagysága közé. Én azt gondolom, hogy ha ezt tényleg megvizsgálták volna, akkor valószínű, hogy ez inkább felénk billent volna el a mérleg, mert szerintem sokkal több mindent vittek ők el, mint amit itt hagytak nekünk. De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
1: 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhony-Csapi hídnál lépte át a magyar határt, tehát az utolsó szovjet katona, és aztán ugye ugrunk az időben 2001-ig.
2: Igen, ugyanis 2001. május 8-án fogadta el a 2001. évi törvény, 17. törvény, az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadságnapjáról, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának emlékére június 19-ét az országgyűlés nemzeti emléknappá tette, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik, ez minden évben egy mozgó dátum, de a 19-e, amire ma fókuszáltunk, az egy állandó dátum.
1: Milyen események kapcsolódnak ehhez?
2: A magyar szabadság napját országszerte sok helyen ünneplik évről évre. A fővárosban 1991 óta a budapesti búcsú elnevezésű rendezvénysorozattal emlékeznek a kivonulásra. Ilyenkor jellemzően a közterületeken, mint például a Clark Ádám téren, a Széchenyi téren, a Hősök terén, a Kóskároly sétányon, kulturális fesztivált, szabadtéri előadásokat, utcaszínházi műsorokat, komoly zenei koncerteket tartanak, és volt arra is példa, hogy az Óbudai szigeten lovas juniálist is megrendeztek.
1: Van-e olyan köztéri szobor, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik?
2: Ugye a szabadságszobor az a Gellért-hegy tetején lévő szabadságszobor, amelyet a szovjet felszabadítási emlékműnek is építettek. Ez lett aztán, ez alakult alakult át a Szabadságszoborra, és ehhez a dátumhoz kapcsolódóan nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy évvel később, tehát a szovjet csapatok kivonásának az egyéves évfordulójára történt az, hogy a Szabadságszoborot egy fehér, hófehér ejtőernyős lepel borította, két kis lyukat vágtak ki a szemhelyén, és ez gyakorlatilag olyan volt, mintha a kommunizmus szelleme lebegett volna a város fölött. Ez a lepel 4 napig volt a szobron, ehhez persze a kerületi és fővárosi engedély is kellett, és aztán azt is tudjuk, hogy a szoborral kapcsolatban jó pár dolgot megváltoztattak, levésték a szovjet katonáknak a nevét, a cirilbetűs felírásokat, és aztán záróaktusként talapzatra felkerült az a ma is olvasható felirat, amely most már mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így sikerült tehát a felszabadítási emlékműből Szabadságszobrot hozni létre.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Borbély Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Az idei múzeumok éjszakájáról volt szó, arról, hogy Szentendrén mivel készültek, hány helyszínen várják a látogatókat. 5 és 6 óra között velünk volt Behomi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője. A jövő heti Óbudai Világzenei Hétről volt szó, világzene határok nélkül ez a mottója, a helyszín pedig a Kobuci kert. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszonthallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Thiel Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költségmegtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlása a hagyományos televízió az alternatív, jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felsővezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Thiel Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét híd főnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Továbbra is erős a forint. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellette a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Jöjjön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kós Károly tér Budapest 19. kerületében található, egyben a Vekerle telep nevű városrész központja. Mai nevét 1987-ben kapta főtervezője Kós Károly erdélyi magyar építész után. Az építkezés 1908-ban kezdődött meg Vekerle Sándor akkori miniszterelnök kezdeményezésére az angol munkástelepek mintájára. Noha az általános kialakításért Kós felelt, sem neki, sem más építésznek nem engedték meg, hogy kettőnél több épületet tervezzenek ide. Így Kós csak a második és harmadik számú épületet, valamint a keleti kapu építményt, a Kós kaput tervezhette meg. 2011-ben a téren található összes lakóépületet, valamint a katolikus munkás Szent József templomot is védett műemlékké nyilvánították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.